0: arra, hogy egy konzorcium vezetőjeként irányítsa a Moonreed nevű kutatási projektet az ügynökség Hold programjában. A Moonreed program célja egy körülbelül 300 kg-os Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmisszió szempontjából. A fejlesztés hozzájárul Európa hangsúlyosabb jelenlétéhez a most alakuló piaci környezetben.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton napos száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 2-5 fok közé hűl a levegő, helyenként azonban előfordulhat gyenge fagy is, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Rendőrnapot szerveztek Nagyatádon szerdán. Az eseményt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság, a Készenléti rendőrség, a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a polgárőrség a Nagyatádi önkormányzat támogatásával közösen hívta életre a piac téren. A rendezvényen a kisebbeknek és a nagyobbaknak is lehetőségük nyílt kipróbálni a kerékpáros ügyességi pályát, az ittas szemüveget, a biztonsági öv szimulátort, valamint különböző bűnmegelőzési feladatokat is teljesíthettek. A látogatók megtekinthették a kutyás szolgálat, a bevetési egység és a polgárőrség bemutatóját, a helyi óvodások fellépését, valamint judó, kötélugró és színházi performanszokat. A rendőrnap díjazottjainak az elismeréseket Gulyás Michel főhadnagy, olimpiai bajnok öttusázó adta át. Alacsonyan szállt egy repülőgép a héten Somogy felett is. A Lufthansa egyik Airbus A320-asa órákon át végzett alacsony magasságú manővereket Tolna és Somogy vármegye felett. A repülőgépből áradó furcsa, zümmögő hang és az éles süllyedések több településen is aggodalmat keltettek, ám mint kiderült, nem veszélyhelyzet, hanem egy tervezett, speciális hatósági berepülés zajlott a magyar légtérben. Az utasszállító reggel 7 óra 2 perckor indult el a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről, hogy végre hajtson egy csaknem 3 órás intenzív tesztprogramot, melynek során a repülőgép radikális magasságváltoztatásokat produkált. A szokásos utazó magasságnak számító 12 000 méterről 3000 méter alá ereszkedett, hogy a szakemberek valós körülmények között ellenőrizhessék a repülési funkciókat. Az Airbus 9 óra 57 perckor tért vissza a bázisra. Győztek a kaposvári vízilabdázók. A férfi OB1 alsóházának 9. fordulójában a kaposvári vízilabda klub a KSI vendégeként 20-18-ra győzött pénteken. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiaktól az 5 gólt szerző Rabb Benedek volt. A sikernek köszönhetően a KVK 19 ponttal az alsóházi tabella 3. helyét foglalja el. A kaposvári vízilabdázók legközelebb május 9-én szombaton ugranak medencébe, akkor hazai pályán fogadják a Debrecen együttesét.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 2-5 fok közé hűl a levegő, helyenként azonban előfordulhat gyenge fagy is, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Dorogi Peti vagyok, az Indintorna illegából. Hallgassátok a rádió.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor ide jövünk.

napokra, hétvége legyen. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, jó az élet értéke, a dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak, a gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak, a helyi lébák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek, hidd el addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csinta.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Elhiszitek, hogy voltak idők, amikor a korom fekete fogsor volt a trendi?
2: Hát azt megoldhatom egy nagy kalapáccsal.
1: Nem úgy értem, hogy nincs fogat, hanem hogy van, de fekete. Hát képzeljétek el, hogy az Erzsébet kori Angliában a fekete fogak a gazdagság jelei voltak, mivel azt sugalták, hogy az illető megengedheti magának a drága cukrot, amitől elromlik a foga. Már ez maga olyan, hogy... pardon. Aki nem engedhette meg magának az édességet, az sokszor feketére festette a fogait, hogy gazdagabbnak tűnjön.
2: Atyaisten.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottam. Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Védj önmagad! Ne érd be kevesebbel! Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Baleset okozóját és szemtanúit keresi a rendőrség. Április 25-én délelőtt Kaposváron az Arany János utca 6 szám előtti útszakaszon valaki nekiment egy parkoló Kia Ceed típusú autónak, majd elhajtott a helyszínről. A balesetet okozó jármű vezetője az incidens után sem a hatóságot nem értesítette, sem az adatait nem hagyta ott. A rendőrség azt kéri, hogy akinek érdemleges információja van az esettel kapcsolatban, személyesen jelezheti a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy telefonon akár a 112-es központi segélyhívón is. Májusfát állítottak a Zselickert városiak. A városrész férfi tagjai vágták ki a fát és szállították a vadvirágtérre, ahol a helyiek színes selyem szalagokkal díszítették fel. A hagyományokhoz híven egy üveg bor is felkerült a májusfa koronájába. A díszítést követően felállították a fát, amely a közösség tavaszi ünnepének jelképeként díszíti a vadvirágteret. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a kertváros összetartását is. A lakóközösség tervezi a májusfa kitáncolását is, amelyet a néphagyományoknak megfelelően tartanak majd meg. Több balatoni strandon is kihelyezték már a bejárókat, így a bátrabbak akár már a hosszú hétvégén megmártózhatnak a nagyjából 13 fokos vízben. Egyelőre csak a szabad strandok vannak nyitva a tóparton, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak meg. Siófok fizető strandjai május 21-től várják a fürdőzőket, a többi somogyi fürdőhely is csak későbbtől fogad vendégeket. Az Igali gyógyfürdő strandja május közepétől, a Nagyatádié május 30-ától üzemel. A Barcsi gyógyfürdőben június 1-én, Marcaliban június 6-án nyitják meg a külső medencéket. A kaposvári virágfürdő kiúszó medencéje május 1-től, a strandfürdő teljes egésze június közepétől használható majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 2-5 fok közé hűl a levegő, helyenként azonban előfordulhat gyenge fagy is, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

más lettem, a tükör így ismer, le nem töröl.

reggelet, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én játsszuk, mit

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Májusfát állítottak a Zselickert városiak. A városrész férfi tagjai vágták ki a fát és szállították a vadvirágtérre, ahol a helyiek színes selyem szalagokkal díszítették fel. A hagyományokhoz híven egy üveg bor is felkerült a májusfa koronájába. A díszítést követően felállították a fát, amely a közösség tavaszi ünnepének jelképeként díszíti a vadvirágteret. A helyiek nem csak a közös munkát és a hagyományok ápolását tartják fontosnak, de szeretnék erősíteni a kertváros összetartását is. A lakóközösség tervezi a májusfa kitáncolását is, amelyet a néphagyományoknak megfelelően tartanak majd meg. A kaposvári Nagyboldogasszonyiskola központ csapata nyerte a Madarak és Fák Napja országos verseny területi fordulóját. A megmérettetést két héttel ezelőtt tartották Kaposváron. A verseny helyi fordulójának szervezője a Magyar Madártani Egyesület kaposvári helyi csoportja volt, a fiatalok pedig a SEFAG kaposvári központjában tehették próbára tudásukat. A versenyen idén is 10 és 14 év közötti általános iskolások indulhattak. A verseny témái az év madara, az év fája, az év lepké, az év hüllője, valamint az idén 30 éves Dunadráva Nemzeti Park voltak. A versenyre 5 iskola nevezett be, köztük kaposvári és megyei intézmények. A győztes katolikus iskola csapata részt vehet majd az országos döntőben. Sikeresen szerepeltek a Kaposvári Lovas Akadémia Sportklub versenyzői a budapesti rendezésű nemzetközi lovastorna versenyen. Az eseményt április utolsó hétvégéjén rendezték meg 11 ország sportolóinak részvételével. A kötelező gyakorlatok után mindhárom kaposvári junior induló biztató pozícióból várhatta a folytatást. Szita Eliza a 13. Lázár Noémi a 15. Bicó Boglárka pedig a 30. helyen állt az első kör végén a torna legnépesebb kategóriájában. A kűrök során változott a sorrend, Lázár Noémi megőrizte jó helyezését és a 15. pozícióból bejutott a másnapi döntőbe, ahol végül a 13. helyet szerezte meg. Ezzel ő lett a legeredményesebb magyar versenyző junior lány kategóriában. Megnyílt a Rákóczi 350 kiállítás Sárospatakon. Évek óta nem látott műtárgyak, kevéssé ismert történetek és kuriózumok II. Rákóczi Ferenc életéből és emlékezetéből. Mindezek a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum időszaki kiállításában láthatóak a fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából. A kiállításon olyan érdekességeket lehet megtekinteni, mint II. Rákóczi Ferenc gyermekkorában használt ABC-s könyv, egy a Rákóczi szabadságharc korából fennmaradt Pro Libertate feliratú zászló, vagy éppen Mikes Kelemen törökországi levelei. A tárlatot Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, és Tamás Edit, a Rákóczi Múzeum igazgatója nyitotta meg április 30-án.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos száraz idő várható, a délnyugati szél azonban megélénkül, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok, a Magashegyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több balatoni strandon is kihelyezték már a bejárókat, így a bátrabbak akár már a hosszú hétvégén megmártózhatnak a nagyjából 13 fokos vízben. Egyelőre csak a szabad strandok vannak nyitva a tóparton, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak meg. Siófok fizető strandjai május 21-től várják a fürdőzőket, a többi somogyi fürdőhely is csak későbbtől fogad vendégeket. Az Igali gyógyfürdő strandja május közepétől, a Nagyatádié május 30-ától üzemel. A Barcsi gyógyfürdőben június 1-én, Marcaliban június 6-án nyitják meg a külső medencéket. A Kaposvári virágfürdő kiúszó medencéje május 1-től, a strandfürdő teljes egésze június közepétől használható majd. Alacsonyan szállt egy repülőgép a héten Somogy felett is. A Lufthansa egyik Airbus A320-asa órákon át végzett alacsony magasságú manővereket Tolna és Somogy vármegye felett. A repülőgépből áradó furcsa, zümmögő hang és az éles süllyedések több településen is aggodalmat keltettek, amint kiderült, nem veszélyhelyzet, hanem egy tervezett, speciális hatósági berepülés zajlott a magyar légtérben. Az utasszállító reggel 7 óra 2 perckor indult el a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről, hogy végre hajtson egy csaknem 3 órás intenzív tesztprogramot, melynek során a repülőgép radikális magasságváltoztatásokat produkált. A szokásos utazó magasságnak számító 12 000 méterről 3000 méter alá ereszkedett, hogy a szakemberek valós körülmények között ellenőrizhessék a repülési funkciókat. Az Airbus 9 óra 57 perckor tért vissza a bázisra. Pénteken is megdőlt a 82 éves országos hajnali hidegrekord, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson mínusz 5,3 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, ezzel megdőlt az 1944-ben Fügödön mért mínusz 4,4 fokos hőmérsékleti rekord. Csütörtök hajnalban is rekordot döntött a hideg, akkor a Borsodobau Zemplén vármegyei Lénárdarócon mínusz 5 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, megdöntve az arra napra vonatkozó 1976-ban Kékestetőn mért mínusz 4,5 fokos országos hidegrekordot. Az év első 4 hónapjában csaknem 12%-kal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4%-kal 11 000 forintra emelkedett, az átlagos napi díj pedig személyenként 7,6%-kal 896 forintra nőtt a január-áprilisi időszakban, közölte az egyik online biztosítás közvetítő cég. Az adatok szerint idén a húsvéti ünnepek alatt 12%-kal több utasbiztosítást kötöttek az emberek, mint egy évvel korábban, az utazási szempontból átlagos időszakhoz képest pedig 66%-kal nőtt a kötések száma. A május 1-i hosszú hétvége is élénk utazási időszakot hozhat, különösen a közeli európai célpontok iránt.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napos száraz idő várható, a délnyugati szél azonban megélénkül, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Még ágyban? Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most!
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Családi majálissal várták az érdeklődőket pénteken a Kaposvári Városligetben. A programok délelőtt 10 órakor kezdődtek a Kulturált Közlekedésért Alapítvány interaktív játékos foglalkozásaival. A színpadi műsorok 14 órától indultak Kovács Gábor muzsikus 7 mérföldes tarisznya című zenés meséjével. Ezt követte Rosta Géza interaktív gyerekműsora, majd a Kalimpa ütő együttes. A napot Figura Ede madári esztő szerelem című zenés mesejátéka zárta. A szervezők a kísérő programokról sem feledkeztek meg, a látogatók szabadtéri vendéglátással, kézműves vásárral, valamint lánc és gyerekkörhintával is találkozhattak. Átadták a Virágos Kaposvár díjakat csütörtökön a Városháza dísztermében. A Virágos Erkély díjat Rácz Józsefné, Máj Péter és Nagyné Lájer Zsuzsanna vehette át. A Virágosház elismerést Csőkör Imréné, Osztopáni Jánosné és Polgár Zsolt kapta meg. A Virágos Kaposvárért díjat pedig a Cserenda Hungary Zrt. Érdemelte ki. Az eseményen emléklapokat is kiosztottak azoknak, akik neveztek a versenyre. A jutalmazottak listáját a kaposvármost.hu oldalon találják meg. A több mint 2 évtizedes múltra visszatekintő Virágos Kaposvár pályázat díjazottjait Szita Károly polgármester köszöntötte. Május 1-től nem lehet elektromos rollerrel közlekedni több belvárosi utcában sem Kaposváron, erről döntött a közgyűlés csütörtökön. A szabályozás nem csak az elektromos rollerekre vonatkozik, hanem a segvélyekre, hoverboardokra és elektromos gördeszkákra is. Az elektromos rásegítésű kerékpárok és az elektromos kerekesszékek, gyógyászati segédeszközök használata ugyanakkor továbbra is megengedett. A tiltás kiterjed a sétáló utcára, több belvárosi szakaszra, például az Ady Endre, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel és a Noszlopi Gáspár utcára, valamint az Európa Parkra is. Bővített menetrenddel közlekednek a hajók Fonyód és Badacsony között május 1-én, 2-án és 3-án. A hosszú hétvége első napján reggel 8 és este 20 óra között fél óránként, május 2-án és 3-án pedig 9 és 20 óra között óránként indulnak a járatok. A hosszú hétvége ideje alatt Badacsonyban a sétahajójáratok is bővített menetrenddel várják az utasokat, így még több lehetőség nyílik a Balaton felfedezésére. A komp közlekedés is változott, május 1-től meghosszabbít menetrendben indulnak a kompok. Szántód révből 7 és 21 óra között, Tihany révből 7 óra 15 perc és 21 óra 15 perc között minden nap 30 percenként. Teljessé vált a Tisza párt minisztereinek névsora. Magyar Péter a párt elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy Posvai Gábort, a szervezet operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium irányítására, míg az igazságügyi minisztérium élére Mellétei Barna Mártont, a párt jogi vezetőjét jelölné. A leendő miniszterelnök bejegyzésében azt is írta, hogy a belügyminisztérium felügyelete alá kerülne a sport is. Programjuk szerint a versenysport támogatása mellett nagyobb hangsúlyt kapna az utánpótlás nevelés, a szabadidősport és a fogyatékossággal élők sportja, valamint a források hatékony felhasználása.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos száraz idő várható, a délnyugati szél azonban megélénkül, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: Nagyon kellemes és vidám hosszú hétvégének második napját, szombatot kívánok nektek. Pár perccel múlt el reggel 7 óra 13 óráig leszek a mikrofonnál, odakint 9 fok környékén van a hőmérséklet. Hát, és 20 fok fölé fog emelkedni a mai napon, úgyhogy igazi kiránduló időnek nézünk elébe, de együtt érzek azokkal is, akik dolgoznak éppen így a hosszú hétvége második napján, május 2-án szombaton. Nekik kitartást és jó munkát kívánok, és próbálok hozzájárulni ahhoz, hogy jobb kedvűen és gyorsabban teljen a mai munkaidő, a legjobb zenékkel, természetesen a legváltozatosabb zenei palettáról. Innentől pedig már üzenni is lehet 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk, illetve rádiónk Facebook oldalán keresztül is üzenhettek a facebook.com/radiomost címen keresztül. Ebben az órában a jó zenék mellett természetesen hozom majd az évfordulót is, fellapozzuk a naptárunkat, és megtudhatjátok majd tőlem azt a teljesség igénye nélkül, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a május 2-ához. Töltsük együtt a reggelt, jön a One Republic újdonsága, Need Your Love, előtte pedig Jack Jones és Zoe Weiss hozza már is a Never Be

Gone, ez volt David Guetta, Teddy Swims és Ton Senai közös dala itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 4:80, szép jó reggelt és jó hétvégét kívánok nektek a hosszú hétvége második napján, szombaton május 2-án. Én Horváth Szabi vagyok, és 13 óráig leszek a mikrofonnál, 0670-32-32-355 jöhetnek az üzenetek, várom a közlekedési információkat, észrevételeket, tapasztalatokat a városunk és környékének közlekedésével kapcsolatban. Segítsük egymást az utakon, és hamarosan lapozom kalendáriumunkat, amikor pedig megtudhatjátok tőlem azt, hogy milyen történések, és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz a teljesség igénye nélkül a május 2-ához. Tartsatok velünk a folytatásban, és már is jön Kygo és Whitney Houston a Higher Love-val.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Egy perccel vagyunk reggel 7:30 előtt, azokat a hallgatóinkat is nagyon sok szeretettel köszöntöm, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe, és már is mondom nektek azt, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, a május 2-ához, teszem ezt most is, mint mindig a teljesség igénye nélkül. 507 éve hunyt el Leonardo da Vinci festő, szobrász, grafikus, építészmérnök és természettudós. 51 éves írt fel David Beckham, angol labdarúgó. Megszületett 62 éve Mészáros Zoltán színész, aki ugye az Angyalbőrben című sorozat főszereplője volt. 54 gyertyát vújhat el tortáján Dwayne Johnson művész nevén The Rock, amerikai színész, akit ugye többek között a Halálos Iramban című filmekben is láthattunk. 50 éves ma Berecki Zoltán, Emerton díjas színész, énekes és zenei producer, valamint 7 éve 2019. május 2-án ütötték lovaggá Sir Nick Mason-t, a Pink Floyd dobosát. Itt a rádió, mostan pedig egy rövid ajánlót követően Cyril és Mark Lowe hozza a Before I Let You Go-t.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Arról beszélgetünk ma, hogy milyen futótűzszerűen terjedő marhaságok lepik el néha az országunkat és a világot is.
3: És gondolj be, hogy ezek a dolgok akkor elterjedtek, amikor nem volt internet, akkor most hogy megy?
2: Az 50-es években a telefonfülkék szenvedték el az emberiség egyik-másik magasan fejlett példányának perverzióját. Nem tudom szebben mondani.
3: Milyen szépen fogalmaztál.
2: Ugyanis világszerte hódítani kezdett az a hóbort, hogy minél több embert préseljenek be egyetlen telefonfülkébe.
3: Ezt nálunk egy kis kocsival csináltak, egy kis 500-as Fiattal menjen férnek be, vagy Trabantba menjen férnek
2: be. Jó, de az rekord, azt hiszem, az ami rekordkísérlet volt. Itt meg mánia lett belőle, hogy mindenki ezt csinálta. A rekord 25 fő volt egy telefonfülkében. Excuse me?
3: Ez az átlagos telefonfülük, amit még nálunk is van itt a sárkételek is. Durva méteres.
2: Igen. Abba hogy lehet 25-en beleférni? És ez is hóbort volt, mindenki ezt csinálta.
3: Senki se halt meg.
2: Hát lehet, hogy volt olyan közöttük. Na.
3: Hát agyrém.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottam.
5: A pillanat.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 2 perccel múlt el reggel 3:48, szerencsére sok jót mondhatok majd a hétvége időjárásáról, mármint az előttünk álló hétvége időjárásáról. Napos felhős időszakok váltakoznak majd, de túlsúlyban a napsütésé lesz a főszerep a mai napon, és 23-24 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet, elősebb lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, úgyhogy tegyétek meg mindenképpen a megfelelő óvintézkedéseket ennek kapcsán. Az előttünk álló éjszakán pedig 7 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, holnap pedig még több napsütés várható, még melegebb hőmérséklettel, ugyanis a legmelegebb órákban már 25 fokot is mutathatnak a hőmérők. Csapadékra szerencsére nem kell számítani, sőt mi több előre láthatóan a következő hét második feléig biztosan nem. Időjárási front sem lesz felettünk, de a hűvös helyenként hideg hajnali reggeli órákban ugye felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok, napközben pedig a magasban továbbra is enyhébb légtömeg áramlik fölénk, valamint fokozódik a nappali felmelegedés, ezért pedig az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. Itt a rádió, mostan pedig az Aerosmith dalával megyünk tovább, jön a My Only Angel, reggel 8 órakor pedig a hírekkel, információkkal Gábor érkezik.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
2: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Átadták a virágos Kaposvár díjakat csütörtökön a Városháza dísztermében. A virágos erkélydíjat Rácz Józsefné, Máj Péter és Nagyné Lájer Zsuzsanna vehette át. A virágos ház elismerést Csőkör Imréné, Osztopáni Jánosné és Polgár Zsolt kapta meg, a virágos Kaposvárért díjat pedig a Cserenda Hungary Zrt. Érdemelte ki. Az eseményen emléklapokat is kiosztottak azoknak, akik neveztek a versenyre. A jutalmazottak listáját a kaposvármost.hu oldalon találják meg. A több mint két évtizedes múltra visszatekintő virágos Kaposvár pályázat díjazottjait Szita Károly polgármester köszöntötte. Rendőrnapot szerveztek Nagyatádon szerdán. Az eseményt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság, a Készenléti rendőrség, a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a polgárőrség a Nagyatádi önkormányzat támogatásával közösen hívta életre a piac téren. A rendezvényen a kisebbeknek és a nagyobbaknak is lehetőségük nyílt kipróbálni a kerékpáros ügyességi pályát, az ittas szemüveget, a biztonsági öv szimulátort, valamint különböző bűn megelőzési feladatokat is teljesíthettek. A látogatók megtekinthették a kutyás szolgálat, a bevetési egység és a polgárőrség bemutatóját, a helyi óvodások fellépését, valamint judó, kötélugró és színházi performanszokat. A rendőrnap díjazottjainak az elismeréseket Gulyás Michel főhadnagy, olimpiai bajnok öttusázó adta át. A Kaposvári Nagyboldogasszonyiskola központ csapata nyerte a Madarak és Fák Napja országos verseny területi fordulóját. A megmérettetést két héttel ezelőtt tartották Kaposváron. A verseny helyi fordulójának szervezője a Magyar Madártani Egyesület Kaposvári helyi csoportja volt, a fiatalok pedig a SEFAG Kaposvári központjában tehették próbára tudásukat. A versenyen idén is 10 és 14 év közötti általános iskolások indulhattak. A verseny témái az év madara, az év fája, az év lepké, az év hüllője, valamint az idén 30 éves Dunadráva Nemzeti Park voltak. A versenyre 5 iskola nevezett be, köztük Kaposvári és megyei intézmények. A győztes katolikus iskola csapata részt vehet majd az országos döntőben. Megnyílt a Rákóczi 350 kiállítás Sárospatakon. Évek óta nem látott műtárgyak, kevéssé ismert történetek és kuriózumok második Rákóczi Ferenc életéből és emlékezetéből. Mindezek a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum időszaki kiállításában láthatóak a fejedelem születésének 350. évfordulója alkalmából. A kiállításon olyan érdekességeket lehet megtekinteni, mint második Rákóczi Ferenc gyermekkorában használt ABC-s könyv, egy a Rákóczi szabadságharc korából fennmaradt Pro Libertate feliratú zászló, vagy éppen Mikes Kelemen törökországi levelei. A tárlatot Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, és Tamás Edit, a Rákóczi Múzeum igazgatója nyitotta meg április 30-án.
0: Időjárás jelentés.
5: Ma napos száraz idő várható, a délnyugati szél azonban megélénkül, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam
6: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
6: Nagyon kellemes és vidám szombat reggelt kívánok nektek. 4,5 perccel múlt el 8 óra. Jó munkát azoknak, akik a hétvége ellenére is dolgoznak, és a legjobb zenékkel járulok hozzá, gyorsabban, könnyebben és jobb kedvűen teljen a munkaidő. Érkezik a 4-es Street vadi új dala, Te vagy az igazi című, de előtte még Dua Lipa slágere indítja az órát, ez pedig a Training Season.

Éjjel-nappal szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék. 4:9 van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és azokat a hallgatóinkat is nagyon sok szeretettel köszöntöm, akik nemrégen kapcsolódtak be a műsor menetébe. Horváth Szabi vagyok, 13 óráig leszek a mikrofonnál, hamarosan pedig az ünnepelteket is köszöntöm, a névnaposokat és a születésnaposokat, akiket egyébként ti is köszöntettek rajtunk keresztül egy üzenettel, és természetesen minden üzenet mellé jár a meglepetés dal a soron következő felvétel a listánkról, melyet mi választunk. 0670-32-32-355, ez pedig a telefon, SMS és Viber számunk. Meghan Trainor oldalával megyünk tovább a folytatásban, ez pedig a Criminals.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Jó.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ma május 2-án szombaton a Zsigmond nevű ismerőseinket köszöntjük névnapjuk alkalmából. A név egy germán eredetű név, jelentése győzelmes védő. A Zsigmond név nagyon jó üzleti érzékkel ajándékozza meg viselőjét, felelősségteljes, gyakorlatias gondolkozása biztosítja ezen a területen való sikereit. Tulajdonképpen mindenben sikeres, amit elvállal, mert nagyszerűen átlátja, hogy milyen lépések szükségesek a cél elérésének érdekében, és mindeközben nagyszerű vezető. Nyitottsága és gyors esze lehetségessé teszi, hogy a tényekből, történésekből mindig kiszűri azokat az ismereteket, amelyekkel tudását gazdagíthatja. Ezt írta a nagy kalendárium a Zsigmond névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Boriszok, a Minervák, a Zoék, az Atanázok, az Aténék, a Nétusok, a Pellegrinek, a Ráhelek és a Peregrinák is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánva küldöm a következő Harry Styles dalt, jön a Late Night Talkin.
0: Ez volt a kalendárium.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan 3.49-an, én Horváth Szabi vagyok, és hát a jó zenék velünk lesznek a folytatásban, és 9 órakor pedig már a legfrissebb hírekkel, információkkal Kerhalmi Krisztián kollégám érkezik, 0670-32-32-355 pedig a telefon, SMS és Viber számunk, ahová folyamatosan várom a közlekedési információkat, és természetesen, ahogy mondtam, a korábbiakban ünnepelteket is lehet köszönteni, névnaposokat, születésnaposokat, házasság évfordulósokat, és bármilyen jeles kapcsán ünneplőket. Minden üzenet mellé jár a meglepetés dal a soron következő, melyet mi választunk. A listán következő dalát, de az biztos, hogy a meglepetés erejével fog hatni. Jön a Shouz a folytatásban a Won't Forget You-val, utána pedig az All Saints lányok érkeznek a Rocksteady-vel.

MC Michael G és DJ Sven hozta 1986-ból a Holiday Rap-et, ide a 91.2 rádió mostra is zárta az órát, hamarosan majd Krisztián érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal, én pedig ajánlok egy-két dalt a következő órából, hiszen ha velünk tartotok, majd hallhatjátok nálunk Alex Warren felvételét, a Fever Dream címűt. Itt lesz majd Jude Law és a Ha eddig nem

0: ezek mellett is a legnagyobb slágerek szólnak napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt folyamatosan a nap 24 órájában itt a 91.2 Rádió Moston, ahol a folytatásban tehát érkezik egy rövid kereskedelmi kitérő után a 9 órakor Krisztián a legfrissebb híreket, információkat hozza majd.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2. Reklám.
2: Anyáknapi virágkavalkád és orchidea vásár a Hélia kertészetben. Kertészetünk csordultig tele színpompás dísznövényekkel és különlegességekkel. Hétfőtől vasárnapig várunk 8-tól este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Emléktáblát állítanak Fésűs Éva és Szabados János tiszteletére, változik a közbringa rendszer díja. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripper-Rónai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Emelkedik a kaposvári tekergő közbringa rendszer használati díja. Erről a csütörtöki városi közgyülésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd ezt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megjegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. A KSI ellen aratott győzelmet idegenben a kaposvári vízilabda klub pénteken. A KVK az alsóházi rájátszás 9. fordulójában egy fordulatos kiélezett találkozón 20-18-ra nyert. A kaposváriaknál Gaszt Roland és Vindis Ferenc egyaránt 4 gólig jutott, Berta József pedig 3 találatot szerzett. A kaposvári pólósok a 11. helyen állnak a bajnokságban, az alsóházi rájátszásban 9-ből 6 meccsüket nyerték meg. A KVK a következő fordulóban jövő szombaton a 9. Debrecent fogadja. Országszerte fokozatosan indul a strandszezon, de a legtöbb fürdő május 2. felétől, illetve június elejétől nyit teljes kapacitással. Az MTI összesítése szerint több helyen már a mostani hosszú hétvégén megkezdődik a szezon. Somogyban a legtöbb strand június elején nyit, Kaposváron a Virágfürdő strand része június közepétől várja a vendégeket. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken. A Hungaromet tájékoztatása szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason -5,3 Celsius fokot mértek, ami új napi rekord a május 1-i dátumot tekintve. A korábbi 82 évvel ezelőtti minimumot a szintén Borsod megyei Fügödön regisztrálták 1944-ben. Magyar vállalat vezetésével indulhat új európai holdkutatási program. Az Európai űrügynökség a Remred Technológia Fejlesztő ZRT-t kérte fel arra, hogy irányítsa a Moonrad nevű kutatási projektet. A cél egy 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. A küldetés kommunikációs, navigációs és sugárzás figyelő feladatokat is ellátna. A projekt tudományos hátterét a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont biztosítja.
1: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütésre és egyre melegebb időre számíthatunk a hétvégén. A napsütést ma is csak elvétve zavarhatják felhők, de a szél olykor megélénkülhet. Már délelőtt is 16-17 fokot mérhetünk, délután pedig 23 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk majd, a jövő hét elején pedig már nyárias meleg időre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ainika Mozi és a Here Comes the Hustepper szólt 1994-ből itt a Rádió Most FM 91.2-n. Pontosan reggel 4:10 van, én Horváth Szabi vagyok, és jó hétvégét, nagyon kellemes szombatot kívánok nektek így május 2-án. A menetrend a szokásos, természetesen a hétvégéhez passzolóan hamarosan rövid és hosszú távú időjárás előrejelzést hozok, illetve a csillagok jóslatát is majd 9:30 és 10 óra között a 12 csillagjegy jóslatát három felvonásban a horoszkópban. Ami pedig a zenéket illeti, a folytatásban az M22 Ella Hendersonnal hozza már is a Heart Sings című dalt. It's

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Egy perccel vagyunk 9:30, hát sok minden más nem tudok mondani az előző órában elmondottakhoz képest. Napos felhős időszakok váltakoznak majd természetesen a mai napon, de azért a napsütés lesz majd túlsúlyban. 23-24 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban, és erősebb lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között. Holnap pedig már több napsütés várható, és a hőmérséklet csúcsértéke is egy picit magasabban lesz, 25 fok környékén tetőzik majd. Csapadékra nem kell számítani várhatóan a következő hét második feléig, előreláthatóan jelenállás szerint ezt mutatja a 30 napos előrejelzés. Időjárási front sem terheli szervezetünket, de a hűvös helyenként hideg hajnali reggeli órákban bizony felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, valamint a görcsös panaszok is. Újabb allergének virágzása indult el ugyanakkor, illetve írja el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban fokozódhat a pollenterhelés, az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a magas nagyon magas, a tölgyi és a nyíri a közepes magas tartományban alakul, a platán, a bükk, a fenyőfélék, a dió, a kőr is, a vadgesztenye és az ostorfa virágporának mennyisége pedig a közepes magas tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a komlógyertyán, a gyertyán, a fűz, a juhar, a ciprus és a tiszafafélék, a sásfélék, a pázsitfűfélék, az erdős virágzatúak, az útifő és lórom pollenje. Itt a rádió, mostan pedig egy rövid ajánlót követően Alex Warren hozza a Fever Dream cím dalát egyenesen a slágerlisták éléről.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
4: Nem is hallottam, hogy volt egy időszak.
3: Nagyjából 280 millió évesek.
4: Csak.
3: Még a dínók előtről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
4: Hoppá.
3: Hát az hogy?
4: Hát akkor még nem is volt emberiség.
3: Hát ez az.
4: Akkor ez kintről jött.
3: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
4: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
3: Minek nekem ellenség?
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottam. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 4 perccel múlt el 9:30-kor kezdjük a mai május 2-i csillagjóslást. Ez a horoszkóp első köre a kosok, a bikák, az ikrek és a rák jegyűek jóslataival. Kos. Ez a nap több szempontból is arról szólhat, hogy rádöbbenj a saját értékeire és kiállj önmagadért. Most pontot tehetsz egy vitás ügyed végére is. Szerelmedet ne hanyagold el, vont bele a dolgaidba, hogy ő is fontosnak érezhesse magát. Bika. Próbálj uralkodni az idegességeden és nyughatatlanságodon. Légy hűséges és mértékletes, ami a párkapcsolataidat illeti. Használd jóra a benned tomboló energiákat, és próbálj meg másokon segíteni, mert ezzel te is sokkal több leszel. Ikrek. Valakinek a megbízhatatlansága miatt bosszúság érhet a mai napon, az illető hajlamos túlvállalni magát, ezért nem tudja teljesíteni a kötelezettségeit. Lépj túl ezen az ügyön, mert minél többet rágódsz rajta, annál rosszabb lesz neked is. Rák. Igazán kellemes nap ígérkezik számodra, egyensúlyban leszel önmagaddal és a külvilággal, most a szeretteidet is elvarázsolhatod a kedvességeddel és a remek főzési tudományoddal, nagyon boldog pillanatokat szerezhetsz mindenkinek. Itt a rádió moston pedig megyünk tovább, a Nika Bergdalával jön a This Afternoon, utána pedig hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 5 perccel 3:45 ez a horoszkóp második köre, az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán. Biztos vagy a győzelmedben, és ez annyira magabiztossá tesz, hogy észre sem veszed azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek pont az ellenkezőjéről szeretnének meggyőzni. Járj így nyitott szemmel, így talán elkerülheted a csalódást. Szűz. Mindennél jobban vágysz az elismerésre, de mostanában nem sikerül mégsem úgy minden, ahogyan szeretnéd. Ne keseredj el, de legfőképpen ne add fel, dolgozz továbbra is azon, amit elkezdtél, hamarosan meg lesz az eredménye. Mérleg. Ma valahogy az az érzésed, hogy valami miatt nem tudsz igazán kibontakozni, mintha nem tudnád felszínre hozni a legjobb tulajdonságaidat, és nem lennél képes kihozni magadból a legtöbbet. Ne aggódj, ez most a kis lépések időszaka. Skorpió. Általában elég rosszul viseled, ha hízelegned kell bárkinek is, vagy egy kicsit alárendelt szerepbe kényszerülsz, pedig ezt nem mindig kerülheted el. Főleg a kedveseddel nem kellene ennyire merevnek és tartózkodónak lenned. Itt a rádió mostan pedig jön Ale Farben, Parov Stellar és Lena Suna Drummal, utána pedig hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mozognak a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Egy perccel vagyunk 3:45, már is jövök a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslataival a folytatásban itt a Rádió Most FM 91.2-n. Nyilas, gyűjtsd az élményeket és gazdagítsd általuk a lelkedet. Nagyon fontos, hogy megtaláld azokat az örömforrásokat, amelyek feltöltenek és erőt adnak a fárasztó, néha nagyon értelmetlennek tűnő napi rutin feladataid elvégzéséhez. Bak, valószínűleg elég tapasztalattal rendelkezel már a párkapcsolatok terén, hogy észrevedd, valami megváltozott a partnered érzelmeiben. Ha túl sokat vársz el tőle, miközben te alig adsz valamit, ne csodálkozz, ha továbbra is nehezten rád. Vízöntő. Bíz jobban a kedvesedben, persze, ha te is flörtölsz és kacérkodsz mindenkivel, aki az utadba kerül, nem csoda, hogy ugyanezt feltételezed a párodról is. Fogd vissza magad és döntsd el, mit akarsz, társat vagy kalandot. Halak, ezen a napon hasznosabb lenne, ha kissé visszafognád magad, akkor járnál jobban, ha csak tennéd a dolgodat és nem kezdeményeznél semmit. Vannak napok, amikor megy minden a maga útján, feltéve, ha nem akadályozod meg. Ezeket jósolták nekünk már a május 2-ára a csillagok, szép napot kívánok nektek! Jön az AHA és a The Sun Always Shines on TV 1985-ből, majd Blanka is itt lesz a Karamiával, 10 órakor pedig a legfrissebb hírekkel, információkkal Cserhalmi Krisztián kollégám érkezik.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. I gotta think for

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait. Emléktáblát állítanak a városban Fésűs Éva és Szabados János tiszteletére. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. Na, több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripper-Rónai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Több mint 16 milliárd forinttal módosította Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Desoda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Országos EPER ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok elsősorban az útmenti árusokra, ideiglenes értékesítőhelyekre, valamint a nagy és kis kereskedelmi forgalmazókra is kiterjed. A hatóság a gyümölcs minőségét, frissességét, jelölését és nyomon követhetőségét ellenőrzi. A lépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják, amikor minden 10. ellenőrzött ételnél találtak problémát. Megkezdődik hétfőn a szúnyogírtás a Balatonnál biológiai földi gyérítéssel. Az első megelőző beavatkozás főként a dél-balatoni településeket érinti, köztük Fonyódot, Balatonboglárt, Balatonlellét és Siófokot. A szakemberek szerint a gyorsan felmelegedő sekélyvízben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő kezelések időpontját az időjárás határozza meg. Országszerte fokozatosan indul a strandszezon, de a legtöbb fürdő május második felétől, illetve június elejétől nyit teljes kapacitással. Az MTI összesítése szerint több helyen már a mostani hosszú hétvégén megkezdődik a szezon. Somogyban a legtöbb strand június elején nyit, Kaposváron a Virágfürdő strand része június közepétől várja a vendégeket.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütésre és egyre melegebb időre számíthatunk a hétvégén. A napsütést ma is csak elvétve zavarhatják felhők, de a szél olykor megélénkülhet. Már délelőtt is 16-17 fokot mérhetünk, délután pedig 23 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk majd, a jövő hét elején pedig már nyárias meleg időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Okay, let's go!
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
7: Sziasztok, hello mindenkinek, drága hallgatóink, újra itt vagyunk, itt a kuszalista Vilivel és Mikivel.
8: Tanultam olaszul, agyin vatri, az nem az? Mondd nekem véget.
9: Imádom, hogy megérkezik így az adásban. Agyin vatri. Uno duetre.
8: Uno duetre, egy, kettő, három, uno duetre. Persze tudom ahhoz, hogy ez nem mondja, hogy olasz csak.
9: Tudtuk, hogy tudod,
8: neked
9: hogy
8: a
9: tudod, hogy tudtuk, hogy tudod. Jean Csufi.
8: Na, akkor görögül.
9: Japánul és szuahéliül. Na drágáink, hát két újdonsággal rukkolunk ma elő, hozzuk a retro helyezettet is, és egy izgalmas kis kalandra indulunk újfent. Mindezt persze csupán azért, hogy egy kicsit tudjatok ellazulni, egy kicsit kikapcsolódhassatok a hétköznapokból, legalább ebben az egy órában. Elkezdődött már egy a jó idő, már megmutatja a nap az erejét, nagyon kellemes hétvégéken vagyunk túl, és szerintem most már lassan mindenki elkezdte tervezgetni, hogy hova kéne utazgatni idén, igaz?
8: Hát nem félnék ennyire az óceántól, meg attól a 18-20-as repülótól, akkor én azért bevállalnék.
9: Félsz tőle?
8: Tartok tőle. Te is egyszer belekerültél viharba.
9: Azt ne is mondd.
8: És
9: a 6 órás viharzóna. Az
8: na,
9: a barátom
8: ezt akartam volna, hogy 6 órán keresztül.
9: Én mindent megfogadtam. Én mindent megfogadtam, és annak az ellenkezőjét is.
8: Azóta azt nekem minden alkalommal.
9: Azt pont nem fogadtam meg, de majd legközelebb. Na gyerekek, minap belefutottam egy izgalmas és egyben nagyon kedves kis történetbe, és ez adta az ötletet, hogy mivel foglalkozzunk ma. Még 2024-ben történt, képzeljétek el, hogy ebben az évben kezdték el felújítani Skóciában az egyik történelmi jelentőségű világító tornyot. Ugye Skóciában rengeteg világító torony van, ha jól tudom, akkor ilyen túrákat is szerveznek el, is lehet utazni Skóciába, megnézni ezeket a világító tornyokat, nagyon szépek és különlegesek, meg hát ódon mindegyik épület.
8: Van még rá szükség egyébként a hajózásban?
9: Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nem feltétlenül a GPS alapú hajózás szerintem már biztosabb, de nagyon jó tájékozódási pont, és azt tudom, hogy sok ma is működik. Képzeljétek el, hogy van egy, talán az egyik leglegendásabb, egy Corswall nevezetű világító torony, ami, ahogy mondtam, ma is működik. Ugye folyamatosan felújítási munkálatokat kell rajta végezni. 94-ben igaz, már automatizálták, de az elmúlt évszázadban rengetegszer álltak neki különböző rekonstrukcióknak, és mostanáig senki semmi különöset nem fedezett fel az épületen. Ám, most 2024-ben egy teljesen új, a lehető legmodernebb lencsét szereltek be ugye a világító toronyba, és ezért meg kellett néhány helyen bontani annak falát, és bizony előkerült a falból egy üveg.
8: Azt hittem, hogy csontvázak.
9: Egy apró üvegcse, parafa dugóval lezárva, benne egy üzenettel.
8: A Karib-tenger kalózaitól.
9: Mi volt ebben az üzenetben? Aki Hollandiában jár és nem megy el egy piros lámpás negyedbe, az egy marha. Igaz, Vili? Nem. Képzeljétek el, hogy a tökéletes állapotú papírost...
8: Te, aki e földre lépsz, hagy fel minden reménnyel.
9: Ennél kevésbé volt izgalmas, inkább, hogy mondjam, megérintő, vagy inkább egy érdekes és elgondolkodtató üzenet volt benne. Ugyanis egy tökéletes állapotú papírost találtak, a korabeli mérnökök hagyták hátra, ami a poén, hogy pontos adatok ugye nem voltak a toronnyal kapcsolatban manapság, egészen eddig, ugyanis az akkori mérnökök amellett, hogy felsorolták, hogy kik dolgoztak a tornyon, azt is dokumentálták, hogy 1892 májusától dolgoztak szeptemberig az akkori felújításon. A palack postát szeptember 4-én helyezték el, a tornyot pedig szeptember 15-én helyezték ismét üzembe annak idején. 1892-ből származott ugyanis ez a bizonyos kis időkapszula, és ezzel üzentek a mérnökök.
8: Uh-huh.
9: Aztán, ami még megint érdekes az egészben, hogy kiderült az is, hogy az egyik most a tornyon dolgozó mérnök ükapja ebben a toronyban volt toronyőr, és ezt sem tudta a manus, ezt is ebből a papírból tudták meg, ennek alapján sikerült megtudni néhány részletet az őseiről. Nagyon jó fejek voltak a mérnökök, mert ők is írtak egy ilyen üzenetet, egy ilyen időkapszulát az utókornak, és ugyanabban az üregben helyezték el a régi üzenetet, befalaszták, úgyhogy talán majd egy újabb 130 év múlva valaki akkor, megint akkor előszedi. Na hát nem szép sztori az ilyen?
8: És a mostani mérnökök, ők is üzentek valamit.
9: Ők is üzentek, ők is beleírták a nevüket, illetve részletes leírást adtak, hogy miket végeztek el a tornyon, milyen lencsét tettek bele.
8: Hát ez lehetne egy ilyen garanciális levél is.
9: A jó tálásjegyet is lehet, hogy elraktak, de hülye vagy. Atyaék. Na, milyen izgalmas azért az, amikor az ember ilyen különböző dolgokat talál egy régi padláson, fészerben, vagy akár a föld alatt, nem? Tehát szerintem mindegyikünkben benne van az, hogy ha bejutunk valami régi épületben, nagymama padlására fölmenni, egy régi fészerbe bejutsz, akkor az ember úgy fütet egy kicsit, mert hogy úgy hát, ha találsz valami izgalmas dolgot, szerintem ez mindenkit érdekel.
8: Egyébként ez látható helyen volt, vagy véletlenül találtak rá?
9: Erre véletlenül találtak rá, mert meg kellett bontani az új nagyobb lencse miatt a toronynak néhány falát, egész eddig 130 évig senki nem tudta, hogy ott
8: ezt
9: van az
8: egyébként
9: üveg.
8: Szerintem az akkori mérnökök, mivel okosak lehettek már akkor is, tehát előbb láttak, mint a társaik, lehet, hogy gondoltak, hogy ezt előbb-utóbb úgyis megbontják majd.
9: Lehet, igen. Igen,
8: mert mi értem van, hogyha ugye dugják, hogy zseggen találják.
9: Persze, így van, így van, így van. Tehát ők lehet, hogy tudták, hogy igen.
8: És eldugtam valamit az irodádba.
9: És majd 130 év múlva az utókor megtalálja. Na, ma hozunk néhány ilyen sztorit, plusz, hogy még érdekesebb legyen a dolog, néhány olyan tárgyat is bemutatunk nektek, amikről máig nem tudják, hogy pontosan honnan származnak, és hogy hogyan kerültek oda, ahol megtalálták őket. Úgyhogy kissé titokzatos, de izgalmas kalandos utazásra indulunk a mai kusza listában, de a zenék területén is ugyanis Charlie Puth és a Beat Yourself Up című dal nem sokára eltűnik, már csak egy apró palack postában találhatja meg majd valaki az utókor tagjai közül. Minden esetre most még ez a dal. A 19. ezzel kezdünk.
10: A 19.

0: Ő volt Charlie Puss, Beat Yourself Up, ez pedig dalának címe volt. Folytatjuk tovább a kusza listát, kalandozgatunk egy kicsit. Úgy látszik, hogy Skóciában nagy divat ez a palack postázás. Ugye valószínűleg a tenger miatt
1: is. Valamikor jóval korábban azt is olvastam, hogy a szigeten valami helyre rakták be, és azóta is oda rakják.
0: Ja, hát de ti is szoktatok palack postázni, csak pálinkával. Én. Igen.
1: Ja, nem. Az nem palack posta, inkább egy üzenet. Nyilván egy üveg pálinkát teszünk el a következő évbe túrázóknak, akik majdnem mindig ugyanazok, nyilván vannak újak is. És
0: de ez is milyen jó, ezt emlékszem, amikor először mesélted, hogy elmentek egy jánosnapi túrára, és akkor valahol kint a odvas fában el van rejtve
1: egy... Megvan a helye, igen.
0: El van rejtve egy üveg pálinka, ami az előző évi.
1: Mindig 27-én van ez a túra, mindig az előző évit
0: megkóstoljuk,
1: persze megisszuk, és berakunk egy másikat.
0: Jaj, nagyon bírom ezt a folklorisztikus történetet. Na, hát képzeld el, hogy ugye nem csak a tengeren üzennek a skótok palackpostával, ugyanis 2022-ben egy olyan sztori járta be a világot, hogy egy házas pár megvett egy régi házat. Ugye, hát ezt nem nehéz Skóciában régi házat venni. Majd szakembert hívtak, hogy felújítsák ezt a bizonyos házat. A vízvezeték szerelő bizonyos Peter Allen megbontotta a padlózatot a csövezés miatt, és talált egy régi viszkis üveget, benne nem itallal, hanem egy papírusszal. Mivel nem tudták kivenni a papírt, a háziak összetörték a lezárt üveget. Az egyik érdekesség az volt, azt mesélték, hogy az üvegben tartott egykori viszki illata még érezhető volt, amikor kinyílt az üveg. Benne pedig a papír, amit szintén picit megáztatott az egykori itóka, a következő feliratot tartalmazta. James Ritchie és John Grieve lefektették a padlót, de nem itták meg a viszkit. 1887. október 6. Aki megtalálja ezt a palackot, azt gondolhatja, hogy már a hanvainkat is elfújta a szél. De hát milyen durva, most gondolj bele, 1887. október 6, beleírták azt, hogy aki megtalálta ezt a palackot, gondolja azt, hogy már a hanvainkat is elfújta a szél. És igaz, mert 2022-ben már hol voltak ők? És így hozták vissza egy picit magukat az emlékezetbe, hogy megtalálták ezt a palackpostát.
1: Hát, amíg ott ledon a viszki is.
0: A háziak egyébként utána néztek a fiatalembereknek, és az is kiderült, hogy csak néhány mérföldre laktak a palackos háztól, és az volt a szerencse, hogy pont az üzenet elhelyezése előtti néhány évben volt népszámlálás, mert hogy azért az 1800-as években még nem úgy voltam, mint ma, hogy mindenkiről megvannak a papírok, és bárkinek bármikor utána nézhetsz. Aztán még egy történet Ausztriából, ez meg ekkora sztori már. Figyeljetek, volt egy osztrák férfi, aki rendszeresen járt ki pecázni az Attersee-tóra. Egy nap azonban a tárcája nélkül tért haza, mert hogy elveszítette pecázás közben. Nem tűnt fel neki, hogy hol...
1: Vízben, nem vízben.
0: Igen, bárhol kereste, nem volt meg. Az elveszítés részleteire több mint 20 év után derült fény, ugyanis képzeljétek el, hogy a manus tárcája beleesett a vízbe, és több mint 20 év után sodort a partra a tó másik oldalán a víz.
1: Nem mázott szét, mi volt ez?
0: Ez egy nagyon jó minőségű bőrpénztárca volt. Azt tudni kell, hogy az Attersee, bár Ausztria legnagyobb tava, sokkal kisebb, mint például a Balaton. A teljes területe közel 46 négyzetkilométer, míg a Balaton, hogyha jól tudom, akkor közel 600 négyzetkilométer. Ezért is különös, hogy a tárca több mint 20 évig volt a vízben.
1: És úszott, lebegett.
0: És lebegett a vízben.
1: Mert lemerülhetett volna a tó fenekére is.
0: Hát lemerülhetett volna, de nem, ugye mivel minőségi bőrből készült, ezért nem foszlott szét, és ami poén, hogy az összes pénz és az irat is megmaradt benne, a manusnak az iratai, a megtalálók így tudták azonosítani, és tök jó fejek voltak, amikor megtalálták, hiánytalanul visszajuttatták a tulajdonosnak. Jaj, de jó ez a sztori, ez is nagyon tetszik nekem. Na, ezek mind olyan történetek, amik egyértelműen mutatják, hogy szeretünk mi emberek üzenni az utókornak, ám mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amiket nem tudunk megmagyarázni? Olyan tárgyakkal, aminek nincs meg az eredete, és nincs üzenet. Na, ilyeneket fogunk hozni nem sokára, drága hallgatók. Előtte azonban egy újdonsággal rukkolunk elő. Vili!
1: Tessék!
0: Lehet, hogy csalódni fogsz.
1: De igen, tudod? Nem írtál nekem 20 éve.
0: 20 éve nem, hát mert 20 éve nézheted a pofámat.
1: Nem.
0: Itt vagyok neked 20 éve, élőben. A One Republic egy új dallal rukkolt elő, Need Your Love ez a dal címe, de hát egy kicsit szokatlan tőlük.
1: Nem, nincs meg a stílus.
0: Lehet, hogy nem fog neked tetszeni. Nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz. Na most akkor meghallgatjuk, ti is eldönthetitek, drága hallgatók, tetszik-e a One Republic újdonsága Need Your Love, hogy hanyadik helyen szerepel?
2: A 15.

0: Ők voltak a One Republic, I Need Your Love, ez volt újdonságuk címe.
1: Lehet, hogy többször kéne meghallgatni.
0: Nekem mondjuk tetszik ez a dal, de nem az a megszokott One Republic felvétel, de kicsit lassabb hangvételű.
1: Ez a refrén se te, nem.
0: Nem jött be?
1: Azért még nem temetem el. Azért még nem temetem el.
0: Ne is, semmiképpen. Ösmerlek én téged, Vilikém. Na gyerekek, folytassuk tovább, kalandozzunk egy kicsit a világban. Vannak olyan dolgok, amik ugye tudatosan maradtak hátra az előttünk élők után, mert hogy ők üzenni szerettek volna az utókornak. Ám vannak olyan szituációk és olyan megtalált dolgok is, amelyek nem tudatosan hátrahagyottak. Ilyen például a Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla. Bárki megnézheti az Albuquerque Természettudományi Múzeumban. Az érdekesség, hogy az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
1: Nem is hallottam, hogy volt egy időszak.
0: Nagyjából 280 millió évesek.
1: Csak.
0: Azok a leletek, amiket ez az úriember talált. Még a dínók előttről származnak. És ezek között, a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
1: Hoppá.
0: Hát az hogy?
1: Hát akkor még nem is volt emberiség.
0: Hát ez az.
1: Akkor ez kintről jött.
0: Honnan kerülhetett ott?
1: Az előszobában.
0: Figyelj, tényleg egyértelműen emberi, az előszobában, igen. Tényleg egyértelműen emberi lábnyomot mintáz az egyik lelet. A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
1: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
0: Minek nekem ellenség?
1: De most tényleg, állítólag idegen civilizációkban egy ilyen teória, és tették lakhatóvá a földet, beavatkoztak egy kicsikét, aztán sorsára hagyták. Szerintem nem erózió az hány, 42-es volt, nem tudod?
0: Azt nem tudom, hogy hányas, tényleg, ez jó kérdés, ez nem tudom, hányas láb volt. Húha, ezt András barátunk, a szkeptikus társaság vezetője hallaná, amit most előadtál. Egyébként az áltudományokat elítélő tudományos források óva intenek, hogy higgyünk a dínok előtti emberiségben, mert hogy nem, ez valószínűleg csak véletlen. De teljesen úgy néz ki, mint egy emberi lábnyomnak.
1: Igen, ő máshonnét jött, kész.
0: Na, és hogyha már a dínok előtt jelen lett volna az ember, akkor a dínok korában is lehet, hogy éltek őseink?
1: Én szerintem lehet, hogy bújdosott az ember akkor.
0: Igen? Aha. Ezt firtatja egy másik lelet. Ugyanis képzeljétek el, hogy 1944 júliusában egy Valdemar Jülsrud nevű német kereskedő a mexikai Acámbaro közelében egy érdekes kis szobrocskát talált a mezőn. Aztán később még 33 ezer ilyen szobrocskát.
1: Hoppá.
0: Azt elhiszitek, hogy egy mezőn 33 ezer darab apró ilyen kerámiából készült szobrot találnak, sokuk dinoszauruszokat ábrázoltak, és bizony olyanok is akadtak jócskán, amik a dinók és az ember együttélését ábrázolták. Mert hogy volt olyan, hogy egy dinó hátán lovagol egy ember.
1: Hát akkor most vagy nem tudjuk a pontos információt, és volt emberiség a dinók előtt, aztán kihalt, mert megzabálták a dinók őket, a legegyszerűbb.
0: Igen.
1: Vagy tényleg az én teóriám a jó.
0: Hát vagy volt emberiség ugyanúgy a dínók mellett, és bennünket ugyanúgy kinyírt a Big Bang, ami a dínókat is.
1: Ennek ne lenne nyoma.
0: Na, a 60-as években elvégeztek vizsgálatokat ezeken a kis szobrokon. Ezek szerint a szobrok idő előtt 2500-ból származhattak. Felmerült a kérdés, hogy az akkori emberiség hogyan emlékezhetett a dínókra, honnan tudhatták, hogy milyen volt mondjuk egy triceratops, mert hogy az egyik leghíresebb szobrocska azt ábrázolja, hogy egy ember lovagol egy ilyen jószágon. De aztán jöttek az ünneprontó tudósok, és beigazolódott, hogy a leletek rohadtul nem idő előttről származnak, hanem nagyjából a megtalálásuk előtt néhány évvel készültek, valószínűleg egy manufaktúrában. Azonban az továbbra is gyanús, hogy ki volt képes 33 ezer darab ilyen szobrot készíteni, és ezeket szétszórni a mezőn, hogy azok évek múlva előkerüljenek a földből.
1: Át akarták írni az emberiség történelmét.
0: Lehet! Összeesküvés!
1: De akkor viszont...
0: 33 ezer szobor, gyerekek, az...
1: Viszont...
0: Majdnem kimondtam, az bazisok. Több hát az bazisok.
1: Több ellentmondás is van benne.
0: Ez is már kísérteties, Vili?
1: Hát nyugdíjasok voltak.
0: Az akkori harcosok klubja. Kiment, azt tettek. Elásta. Na gyerekek, menjünk tovább egy újabb dallal. Mit szólsz, Vili?
1: Jó lesz.
0: Aztán nem sokára folytatjuk tovább, és még hozunk rendhagyó, különleges és misztikus dolgokat a világ különböző tájairól.
1: Én egyre inkább azt érzem, hogy valamit el kell ássak.
0: De ne engem, légy.
1: Nem. Azért, mert rád néztem. Nem. Valami üzenetet az utókornak.
0: Na, áss el egy üzenetet egy az utókornak.
1: Mit tudom én?
0: Jó. Most pedig mutatunk egy újdonságot nektek. Hát, ha ez is fennmarad az utókornak. Kygo ugyanis egy jó kis dallal tért vissza. That's when you know. Ez a dal címe. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán elmegyünk egy picike kis reklámra, egy kis szünetre az utókornak. Addig Vili hozza az ásót, és remélem, hogy még azért, nem tudom, így csak derékig fog végezni velem a beásással.
1: Nem, téged szeretlek.
0: Amíg befejezzük a műsort.
1: Na. Nem, én szeretnék üzenni valami velős csontot az utókornak.
0: Valami velőset üzenni az utókornak.
1: Nézzük, minden kutyás, nem véletlenül.
0: Ők nem az utókornak szeretnének üzenni, Vili, van egy rossz hírem. Kygo újdonságával folytatjuk, jövünk vissza mindjárt.
2: A 12.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
0: Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk. Jól szórakozunk. Húsz a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
2: Visszatértünk, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlista, drága hallgatóink. Ha pedig már régi tárgyakról, régi sztorikról, üzenetekről beszélgettünk, akkor most a legildomosabb és stílszerűbb felkonferálni az ötödik helyezettet, ami...
3: Hát a retro helyezettünk.
2: Így van. Gyerekek, egy rendhagyó retro lesz a mai, hogyha megengeditek. Ugyanis sajnos nagyjából egy hete elveszítettük az egyik kedves barátunkat, aki közvetlenül és közvetetten is szerepelt itt a műsorunkban, ismerhettétek őt. Repülős kérdésekben nem egyszer megkérdeztük, nagyon sokszor kértük, hogy egy-egy témában segítsen nekünk felkészülni, és bizony alapítványa az Aviátor repülés történet alapítvány táborait nem egyszer népszerűsítettük mi is itt a Hacsban. Nos, hát Buci barátunk nemrég sajnos útra kelt, és sajnos már csak az égen láthatjuk minden elhúzó repülő nyomán, vagy egy-egy eldübörgő csillogó motoron. Engedjétek meg, hogy ráemlékezzünk a mai 20 a csúcson dalával, egy stílszerű dallal, egy repüléssel összefüggő dallal, gondoltam, hogy elbúcsúzunk tőle. Kenny Loggins és a Top Gunhoz írt Danger Zone című felvételével búcsúzunk el tőle, azért is nem lassú dallal, hanem egy ilyen dinamikussal, mert az ő személyisége abszolút ilyen volt.
3: Jó fej volt, Buzi, szerettük.
2: Így van, baráti része volt életünknek. A végtelenbe is tovább. Jöjjön a retro helyezettünk, Kenny Loggins és a Danger Zone.
0: Húz a csúcson!
4: Gyönyör a kövön.
5: Oh, that's nice.

0: Ez itt a Csúcson.
1: A 20 a Csúcson.
2: Ő volt Kenny Loggins és a Danger Zone, a Top Gun egyik felejthetetlen dala.
3: Nagyon szeretem ezt a zenét.
2: Igen, igen.
3: Szerintem
2: igen.
3: Buti is szerette volna.
2: Így van, igazi repülős zene szerintem, igazi repülős zene. No, hát ezzel a dallal búcsúztunk el egy kedves barátunktól, Bucitól. Mi pedig folytatjuk tovább a 20-20-as listát rejtélyes leletekkel, mert ugye nemrég egy 130 éves üzenetet találtak ugye egy világító torony falában.
3: Az még hihető, bár hiányzik a whisky.
2: Ám vannak érdekességek még. Mi a válasza a tudománynak, és egyben neked is, a bagdadi elemekről?
3: Miről?
2: A bagdadi elemekről, Vili, hallottál róluk?
3: A bagdadi elemek.
2: A bagdadi elemek.
3: Wilhelm... A bagdadi tolvajról hallottam.
2: Wilhelm König, az iraki nemzeti múzeum igazgatója 1938-ban Bagdad közelében talált rá azokra a Krisztus előtt 250 és Krisztus után 250 között készült 12-14 centiméteres Mezopotámiából származó vázákra, amelyeket egyébként bagdadi elemeknek hívnak. A következőképpen néztek ki ezek a vázák. A szerkezet három fő elemből állt. Az agyagedény, ugye kívül, ez körülbelül, ahogy mondtam, 12-14 centi magas, sárgás színű agyagkorsó. Csak hogy...
3: Volt belseje.
2: A belsejében volt egy részhenger, egy vékony rézlemezekből hajlított henger.
3: És közte?
2: Közben egy vasrúd a részhenger közepén, amelyet aszfalttal, bitumennel szigeteltek el a résztől. König, ez a bizonyos igazgató, úgy vélte, hogy a vázák valójában elemként funkcionáltak, és képesek voltak áramot termelni már azokban az időkben, amikor az elektromosság nagyjából csak akkor volt jelen az ember életében, hogyha valahova becsapott a villám. Igen. A vélemények megoszlanak. Akik nem értenek egyet König elképzelésével, azok úgy gondolják, hogy a korsokban papíruszokat tároltak, amelyek elporlattak, és így keletkezett a savas lenyomat a belsejükben, mert ugye az első elemek, hogyha jól tudom, Alessandro Volta nevéhez fűződnek. Na, de mit mondott erre a tudomány? A tárgy alkalmas áramtermelésre, ez tagadhatatlan.
3: Ezt nem értem.
2: Legyen ennyi elég. A tudósok kimondták, hogy a tárgy valóban alkalmas áramtermelésre. Azért az milyen durva, hogy idő előtt 250 és időszámításunk után 250 között lehetett valamikor, amikor elkészítették.
3: Mire használták volna?
2: Na hát a régészek többsége elveti egyébként az elem teóriát, mivel nem találtak hozzájuk kapcsolódó vezetékeket például, és egyéb elektromos eszközöket, nem volt ősi kávéfőző, sem hajszárító.
3: Lehet, hogy csak ilyen kisebb lámpásnak használták.
2: Lehet, egyébként ez lehet. Nincsenek írásos emlékek arról, hogy az ókori Mezopotámiában ismerték volna az elektromosságot. Na jó, ez engem igazából nem győzött meg.
3: Engem se, de inkább az, hogy szerintem ezek is mécsesek lehettek.
2: Állítólag a tudományos megközelítés szerint vagy ékszereket galvanizáltak bennük, ezüstöt aranyoztak például, de hát az is durva, hogy ezt akkor már ismerték, vagy pedig szent iratokat tartottak bennük, a papír idővel pedig elporlatt, a fém és a kerámia viszont ugye megmaradt. Állítólag ez a leghihetőbb sztori. Ez uncsi. Engem sokkal jobban érdekelne az, hogy hol van a kíváncsiság, hol a rejtély, a bagdadi elemek. Mit működtettek ezekkel az elemekkel?
3: Elvitte a bagdadi tolvaj.
2: A bagdadi tolvajt meg tarintották. Tehát az áram is.
3: És kitalált ezt a mesét, hogy ne rá kell nyik, hogy a bagdadi tolvaj ott járt.
2: Gyerekek, tessék! Na. Bennünket kell felhívni tudományos kérdésekben. Na, megyünk tovább, egy újabb dalt hallgatunk meg, mégpedig Harry Styles jön az American Girl című dallal, amely sokáig vezette a listánkat, de most már csak a negyedik helyen található, ezzel folytatjuk.
4: A negyedik.

0: Harry Styles és az American Girl szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában, a bagdadi elemek után a bagdadi tolva is repertoárra került.
1: Igen, az egy romantikus film volt, megnéztük.
0: Hát azért így tudtam én, hogy azért néztette ennyire. Imádod a romantikus filmeket, a neveletlen hercegnő, a bagdadi tolvaj.
1: Olyan romantikus.
0: Isten. De tényleg azt tudtad, hogy magyar volt a producere a bagdadi tolvajnak?
1: Igen, most megnéztem, Korda Sándor.
0: Így van. Oscar-díjas film.
1: Igen, és amerikai, nem?
0: De... Az, igen. Hogyha jól tudom, akkor talán hasonló volt az 1001 éjszaka meséjének a film változata volt.
1: Hát akkor át kell alakítsam
0: az előző... 40-es évek, 40-es, nem?
1: 1940-ben.
0: 40-es évek.
1: Át kell alakítsam az előző megszólásom, ennek semmi köze a bagdadi elemekhez.
0: Ki tudja, hogy nem a bagdadi elemek táplálták a kamerát, amivel forgatták a bagdadi tolvajt. Gyerekek, de szép! De szép. Na, akkor búcsúzóul vannak még rejtélyek a tarsolyomban.
1: Üzensz nekem még valami?
0: Üzenek neked, és az na,
1: ha már üzenek. SMS-ben is eddig lesz, hogy átutaltad.
0: Átutaltam. Gyerekek, biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról.
1: Én azt hiszem, hogy nem tartozom ezek közé, az emberek közé. Kosztarikai golyók?
0: A kosztarikai
1: puskagolyó, édesgolyó, kőgolyó. Na, erről hallottam.
0: A kosztarikai kőgolyók. Bizony a 19. században fedezték fel ezeket a golyókat, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
1: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
0: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Álljunk meg itt egy percre. Pont, amit te mondtál, hogy ne... Stop. A golyók...
1: Hogy tudtak ekkora golyót összecsiszolni,
0: hogy lehet
1: rakni?
0: Valakinek ekkora golyója? Így van. Kosztarikában, igen.
1: A kisebbekkel még csak-csak, de vele a nagy...
0: Persze, hát kis golyó azért több van, de nagy golyó. A golyók valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek!
1: Ez mind azt támasztja alá, hogy ezt idegen civilizáció hagyta itt nekünk. Biztos vagyok benne, hozz össze a csillagász haveroddal, majd én meggyőzöm.
0: Jó. A 300 darab golyó közül valamelyik gabró, valamelyik mészkő, valamelyik homokkő vagy gránit. Ezek a különböző összetételek. És a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány. Alakjuk 100%-osan szimmetrikus és tökéletes gömb.
1: De hogy egy ilyen golyót tökéletes formába kihozni, összehozni, akkor... Ez azért...
0: Hát ez nagyon durva, mert hogy nyilván kézivésők voltak. Tehát abban megegyezhetünk, hogy kézivéső, azzal tudtál dolgozni.
1: Jó,
0: hogy
1: akkor
0: lehet 300 darab különböző méretű 100%-osan tökéletes golyót kifaragni? Hát ez...
1: Megunták a piramist.
0: Kicsit máshol volt, de oké. Okay. A vicces, hogy a tudósok megállapították, hogy valóban emberi kéz készítette őket, csak azt nem tudják, hogy hogyan sikerült ezt a szinte kisipari mennyiségű golyót kézivésővel ennyiféle méretben elkészíteni.
1: És gondolom, a szimmetria szempontjából is tökéletes volt.
0: 100%-osan, igen. 100%-osan. Hogy a francba?
1: Hát egy karigát nem tudok rajzolni homokba rendesen.
0: De ezek meg tökéletes gömbök voltak. Na, szóval ez az óriási golyók rejtélye, ez a mai napig talány, azt, hogy mire valók voltak, azt sem tudják pontosan, és ez meg egy másik fontos dolog, hogy ott van 300 tökéletes golyszli különböző kövekből, egyes teóriák szerint státuszszimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója.
1: Mert egy csapágygolyót, egy fémgolyót, az ugyöntenek ki,
0: hát
1: igaz?
0: Eszter, meg esztergálnak.
1: Berakja egy formába, és kész.
0: Igen.
1: Mert egy körzővel átlossam, azért figyeltem fizikórán, tudsz csinálni egy kört.
0: Az technika, de az még nem, igen.
1: De, legyen technika. De mindig kevertem őket.
0: Imádlak.
1: De az még nem gömb.
0: Egyesek szerint ezek, ahogy mondtam, státuszszimbólumok voltak, a golyóméregetés, mások szerint...
1: Hadd nézem.
0: Mi van? Ezek... Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, mások szerint...
1: Valakit kigolyózná. Jaj, de hiányzott ez a kis kisiklás.
0: A más státuszszimbólum, az is cégvezető lehetnék.
1: Tikit, aki megvan? Tikit, aki... Na.
0: Már bocsánat. Tong, tong, tong, tiki-taki. Lehet, hogy nálad tiki-taki van.
1: Nem.
0: Nálam nagy téli harang, harangszó. Nagy... Akarsz itt velem szórakozni, kisapám?
1: Jaj, nincs még vége.
0: Márki kigolyózik. Na, gyerekek, mások szerint csillagászati naptárként vagy navigációs pontokként tekintettek ezekre a golyókra.
1: Hát rendben vagyok, hogy tekintünk rá, de hogy hozom létre?
0: Hát ez az, ez az. Minden esetre az UNESCO 2014-ben a világörökség részévé nyilvánította őket.
1: Akkor nekünk is van még remény.
0: Múlt héten engem is hívtak.
1: Nekünk is van még remény. Hát, ha az UNESCO örökségének része lesz.
0: Na, ezek után...
1: hogy az UNESCO... hogy komoly dolgokat hagytunk itt az UNESCO-nak.
0: Így van. A nagy kosztarikai golyókat. De egyébként tényleg gyönyörű, ebből jól nem fog kijönni. Tényleg jól néznek ki, hogyha az ember megnéz róluk néhány képet, akkor nagyon...
1: És egyébként a méretétől függetlenül mondtad, vannak kicsik meg nagyok is.
0: Igen.
1: Vagy a több mázsás, vagy több tonnás.
0: Hát a nagyok, a több mint két méteresek, azok 15 tonnásak.
1: Most a súlyuk miatt is nehéz ezt jó, hát körbejárják.
0: Igen.
1: De nem tudom.
0: Hogy készülhettek el? Több centitől, pár centisek, és akár...
1: Igen, is más volt. Lézerrel csinálták.
0: Lézerrel? UFO lézer?
1: Idegen civilizáció azt mondta, hogy sorsára adja a földet, de ezt a pár golyót még itt hagyja.
0: Itt hagyták a UFO-k a golyóikat. Na, gyerekek, végezetül pedig, ez már kicsit félelmetes.
1: Ez négyszöglet, hogy háromszög fogadjunk. Miért
0: nem,
1: a mora?
0: Nem. Hallottatok már a Codex Gigászról, a Sátán Bibliájáról? Ez a világ legnagyobb középkori kézirata, amely a 13. századból származik. 160 darab szamár bőréből készült.
1: Szegény csacsik.
0: De lehet, hogy nem ölték őket ezért meg, hanem elhullottak természetes módon.
1: Hát, jó sokáig készült.
0: 75 kilogrammot nyom a könyv, közel 1 méter magas, és 310 pergamen lapból áll, és azért nevezik az ördög vagy a sátán bibliájának, mert benne meg annyi különös ördögöt ábrázoló illusztráció található. Egyébként ezt bárki megnézheti, mert a svéd nemzeti könyvtárban őrzik Stockholmban, azonban eredetéről nem igazán van pontos információ, vajon kikészíthette és miért? Állítólag a 13. század elején egy csehországi bencés kolostorban írták.
1: Hát jó, persze, ami bizarr, az ördögtől.
0: Hát az bizarr azért. De hogy ki, arról csak legenda van. Úgy tartják, hogy egy szerzetes írta egyetlen éjszaka alatt, hogy elkerülje a büntetést, az élve befalazást, mivel tudta, hogy képtelen végezni, a sátán segítségét kérte, aki... belefestette saját arcképét a könyvbe.
1: Nem gondolom arra, hogy szegény szerzetesen mi lesz. Befalasztál végül is?
0: Azt nem tudni. A valóságban abszolút nem kell félni a könyvtől, mert hogy nem sátánista szövegeket tartalmaz, hanem a teljes latin nyelvű Bibliát, valamint gyógyító praktikákat, varázsigéket és történelmi feljegyzéseket.
1: Az ördög vigyen el, mondják másoknak, nem neked mondtam.
0: Igen. Végezetül pedig jöjjön egy bizarr dolog, mert hogy a régészek sem számítottak arra, amit találtak. Gyerekek, hogyha van még a kosztarikai golyóknál bizarabb dolog, azt mi most bemutatjuk nektek. Még 2015-ben kapta fel a világ azt a sztorit, hogy egy holland műgyűjtő megszerzett magának egy 1000 éves Buddha szobrot. Nyilván párját ritkító különlegesség volt így is. A gyűjtőt megkereste egy kutatócsoport, és mondták neki, hogy nagyon szívesen megvizsgálnák ezt a szobrot.
1: Hát, ha van bent valami.
0: És jött a wow. Mert hogy az arany szobor belsejében ott csücsült egy 900 évvel ezelőtt élt buddhista szerzetes lótuszülésben.
1: Miből?
0: Na persze már csak a mumiája, tehát nem az volt arany életben.
1: Eddig kell várni.
0: Igen. A szerzetest egyébként valóban mumifikálták, állítólag életében is nagyon tisztelték, és csak halála után készítettek rá agyagból és aranyból egy buddha külsőt.
1: Ekkora volt ez a buddha szobor, hogy elfért benne egy ilyen kis...
0: Akkora bizony.
1: Vagy kicsi volt a szerzetes.
0: És az milyen para, hogy megveszel egy ilyen nagyon ritka arany buddha szobrot, megvizsgáljátok, és kiderül, hogy benn van egy manus. Ami viszont érdekes, gyerekek, és hallgatóink közül is lehetett olyan szerencsés, aki látta, mert bizony a szobrot nálunk állították ki először Magyarországon, a Magyar Természettudományi Múzeumban.
1: És most bent van még, vagy külön van?
0: A Múmia Világ című kiállításon 2015 elején, ám de azóta senki nem láthatja már. Tehát nálunk egy kicsit bemutatták, aztán a szobrot váratlanul visszarendelték a kiállításról, mert felmerült a gyanú, hogy egy kínai faluból lopták el az 1990-es évek elején. És azóta senki nem láthatja! De mi magyarok szerencsések voltunk, a hallgatóink között van olyan, aki látta, akkor ő érezze magát megtisztelve, mert hogy azon kevesek egyike, aki láthatta ezt a különleges szobrot. Na gyerekek, ennyit a rejtélyekről, szerintem izgalmas kis utazás volt. Vili.
1: Elkezdtek faragni holnaptól.
0: Az UNESCO üzeni, mindenki vigyázzon mindenére. Sombr Home Record című dalával búcsúzunk, listánk harmadik helyén szerepel, és bízunk abban, hogy találkozhatunk jövő héten is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Jók vagy eddig, ha tudtok.
2: A harmadik.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Reklám.
3: Anyáknapi virágkavalkád és orchidea vásár a Hélia kertészetben. Kertészetünk csordultig tele színpompás dísznövényekkel és különlegességekkel. Hétfőtől vasárnapig várunk 8-tól este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
3: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Emelkedik a kaposvári tekergő közbringa rendszer használati díja. Erről a csütörtöki városi közgyűlésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd ezt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megjegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Több mint 16 milliárd forinttal módosított a Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Desoda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. A KSI ellen aratott győzelmet idegenben a Kaposvári Vízilabda Klub pénteken. A KVK az alsóházi rájátszás 9. fordulójában egy fordulatos kiélezett találkozón 20-18-ra nyert. A kaposváriaknál Gasztroland és Vindis Ferenc egyaránt 4 gólig jutott, Berta József pedig 3 találatot szerzett. A kaposvári pólósokat 11. helyen állnak a bajnokságban, az alsóházi rájátszásban 9-ből 6 meccsüket nyerték meg. A KVK a következő fordulóban jövő szombaton a 9. Debrecent fogadja. Magyar vállalat vezetésével indulhat új európai holdkutatási program. Az Európai űrügynökség a Remred Technológia Fejlesztő ZRT-t kérte fel arra, hogy irányítsa a Moonrad nevű kutatási projektet. A cél egy 300 kg-os holdkörüli pályára szánt műhold fejlesztése. A küldetés kommunikációs, navigációs és sugárzás figyelő feladatokat is ellátna. A projekt tudományos hátterét a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont biztosítja. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken. A Hungaromet tájékoztatása szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtason -5,3 Celsius fokot mértek, ami új napi rekord a május 1-i dátumot tekintve. A korábbi 82 évvel ezelőtti minimumot a szintén Borsod megyei Fügödön regisztrálták 1944-ben.
0: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütésre és egyre melegebb időre számíthatunk a hétvégén. A napsütést ma is csak elvétve zavarhatják felhők, de a szél olykor megélénkülhet. Már délelőtt is 16-17 fokot mérhetünk, délután pedig 23 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk majd, a jövő hét elején pedig már nyárias meleg időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
1: 11 óra után vagyunk pár perccel. További szép napot, nagyon kellemes szombatot kívánok nektek. Május 2-án 13 óráig leszek a mikrofonnál, és ebben az órában Módi kapitány is beszámol nekünk egy kis érdekességről, hogy miről, az legyen egyelőre meglepetés. Addig is szólnak a legjobb zenék, Niall Horan egy újdonságot, az a Little More Time címűt, előtte pedig Eminem slágerével indul az óra, ez pedig a Houdini. Jesus,

0: Mali kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
1: A mikrofonnál Moli kapitány köszönti hallgatókat, és köszöntöm itt a stúdióban Herceg Balást. Ez a név sokuknak nem hangzik ismerősen. Én is megkeresztem tőle, hogy mi is a rendes neved? Mert hogy Mókussal beszélgetek. Szia!
2: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
1: Akkor a rendes neved Herceg Balás.
2: Így van.
1: Hogy lettél te Mókus?
2: Hát ez egy ilyen fáramászás alkalmával, az egyik haverom így rám ragasztotta, és akkor maradt ez a becenév így rajta.
1: Én azt hittem, hogy a motorozáshoz, amiben világhírű lettél, nyugodtan mondhatom, vagy európai hírű, a Mókustól lettél motoros, de akkor semmi köze hozzá.
2: Semmi köze hozzá.
1: Csak megtartottad ezt a nevet, így Mókus. Van. Ennek mi a pontos megnevezés, amit te csinálsz?
2: Ez a hivatalos megnevezése a sportnak, street freestyle. Ugye itt a versenyzés szabályai is adottak. Ebben a sportban van egy kvalifikáció, aki nyilván a kvalifikáció nem tudja teljesíteni, az nem megy tovább a versenybe. Van 2x4 perc, és ugye a kvalifikáció pontjait viszed tovább a 2x4 percbe.
1: Kinek akkor indulsz egy ilyen megmérettetésen, ha ezt a kvalifikációt megcsinálod.
2: Így van. Ha nem tudod megcsinálni, vagy kevés pontot szerzel, akkor nem mehetsz tovább a versenybe.
1: Hány éve csinálod ezt?
2: 25.
1: Nem vagy már 25 éves te sem,
2: nem.
1: Úgyhogy van ennek felső korhatár, mint mondjuk a fociban, vagy a kézilabdában, vagy a vízilabdában, vagy a sportokban?
2: Hát most már azért a fociba is kitolódott ez a korhatár, ugyanúgy, mint ebbe a sportba. Szerintem nincs felső korhatára, igazándiból amennyit érzel magadban, vagy amennyi még van benned, ott a felső korhatár.
1: Én legutóbb láttalak, igaz videón néztelek meg, egy social médiát követtem, és ott motoroztál egy kicsikét. Hát szerintem még formában vagy, jól látom?
2: Igen, elég jó formában vagyok, úgyhogy lassan indul a szezon. Indulnak a bemutatók, a versenysorozatok.
1: Miket láthatunk tőled, mert azért az alapdolgokat tudjuk, hogy fölállsz a kormányra, nem is nagyon fogod a kormányt, van egy Titanic nevezetű műsorszám, vannak régebbi motorod, egy Pannonia, jól tudom, Pannonia. Ezek megvannak mi?
2: Meg, versenyzésre nem lehet használni a veterán motorokat, csak a nagy motort ott van egy olyan versenyszabály, 600 köbcent és minimum 4 henger, tehát ott csak ezekkel a motorokkal lehet versenyezni. Az egy sokkal kötöttebb dolog, mint a bemutatózás a bemutatózáson.
1: Titanic a bemutató?
2: Igen.
1: Tehát
2: igen,
1: amikor Titanicot játszol.
2: Igen, a veterán motorok, azt csak a bemutatón tudom használni, versenyzésen nem. Ott azért teljesen más szabályok vannak. A bemutatón ott az egy szabadon választott dolog, az a közönség szórakoztatására van nyilvánvalóan. A versenyzés az egy sokkal kötöttebb dolog, ugye 4 perced van, az első 4 percből jön ki az első 15, és akkor azután mész a döntőben. Nyilván, hogyha világbajnokságon vagy az Európa bajnokságon versenyzünk, akkor ott a 30-ból mész a 15-be, és akkor azután jön a 15-ből az első 3.
1: Innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Mali kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
1: Ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Mókussal, Herceg Balázssal, a mikrofonnál Moli Vili, és a világbajnokságra repülünk rá, vagy indulunk el motorral. Neked 40 helyszíned van évente, ahol bemutatót tartasz, versenyzel, vannak olyan helyszínek, ahol még hét is van egy alkalommal, vagy azon a hétvégén, de először a világbajnokságra kérdezek rá, ki került oda be?
2: A világbajnokságra a Magyar Motorsport Szövetség által nevezett az adott ország három legjobb versenyzője mehet a világbajnokságra. Nyilvánvalóan, hogyha valaki megsérül, akkor a negyedik, ötödik mehet. Nyilván ennek vannak anyagi feltételei. Sajnos, hogyha az anyagi feltételeit nem tudod megteremteni, akkor nem tudsz versenyezni se.
1: Tehát jól esnek a támogatók.
2: A támogatók azok ellenek. Nyilvánvalóan egy világbajnokságon már a gyárak versenyeznek, és te egy országot képviselsz. Tehát az már egy teljesen más dolog, mint egy nemzeti bajnokság. Én ott vagyok. Ez nem egy fix keret, meg ide senki nincs bebetonozva. Senki, én se. Nyilván, hogyha előző évben a bajnokságban nem tudok végigmenni, vagy megsérülök, akkor nem tudok tovább menni a világbajnokságon se.
1: De idén mész?
2: Az idén megyek. Csáhországba kezdődik, az összpontszámok alapján, a 10 forduló összpontszáma alapján hirdetnek világbajnokot. Itt már nyilvánvalóan a gyárak versenyeznek, és te egy országot képviselsz, tehát itt már nem saját magadat, hanem egy országot képviselsz, úgyhogy ez egy teljesen más dimenzió, de minden sportban egy más dimenzió. A világbajnokság nyilván a világ legjobbjai vannak ott, és azokkal kell, illetve a csapatok mérkőznek meg egymással, meg a gyárak.
1: Világbajnokság, idén is ott leszel, te már kvalifikáltad magad, és a szóba került a beszélgetésünk alapján, hogy nem mindegy, hogy milyen motorral versenyzem, mert lehet gyári versenyzőkét is, akkor adják a motort. De nekünk nem, mert Magyarország kicsi. Már úgy lélekszámra.
2: Igen, ugye én nem gyári versenyző vagyok. A gyári versenyzők elég nagy előnyben vannak, hiszen a gyár utaztatja a motorokat, biztosítja a szerelőt, ad motort, fizetést kapsz. Itt az én esetemben nem gyári versenyző, itt mindent saját magadnak kell megoldani. Az utazástól kezdve a szerelőket, minden költség téged terhel.
1: Tehát, hogyha van egy verseny, ami Portugáliába, és le kell menned két nap múlva a Törökországba, akkor ott kellene egy másik motornak is, hogy vár téged. Mert nem ér rá az, amivel versenyeztél, hogy Portugáliába.
2: Így van, és ott is kell egy szerviz háttérnek lenni, te csak akkor lerepülsz, ott vár a másik autó a motorokkal, tehát kell két szervizautódnak lenni, meg legalább három embernek, mivel egyik helyszínről nem érnél át a másikra, csak repülővel, és akkor az egyik helyszínről az autót, meg a cuccokat, azokat vagy hazarepteted, vagy hazahozod a lábán.
1: Hát akkor neked ezt mind meg kell teremteni anyagilag is.
2: Így van.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mali kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
1: A stúdió vendége Herceg Balázs Mókus, aki a motorsportba tette le a nevét, és nyugodtan mondhatom, hogy világhírű vagy.
2: A szponzoráció nélkül nem tudod csinálni, ezért is nehéz ez a dolog. A gyárakkal, amikor versenyzel, az már egy teljesen más dimenzió, más dolog. De hát a fizikális állapotban ugye azért elég jó ott kell lenni.
1: Mennyit edzesz?
2: Naponta olyan 5-6 órát edzek, délelőtt 2-3 óra, meg délután 2-3 óra. A felkészülésnél van konditermi edzés, de amikor ráfordulok a versenyszezonra, akkor előtte egy másfél hónappal már az nincs, hanem csak a motorozás délelőtt 2-3 óra és délután 2-3 óra.
1: És ez is olyan, mint a rendőrmotorosoknak azt hiszem egyik feltétele, hogy ott 200 kilós motor tegyük föl, az eldől, akkor fel kell tudni állítani a földről. Neked is bírni kell ezen motorral.
2: Így van. Hát, amikor gyakorolsz, akkor nagyon sokszor elesett, tehát én szoktam itt számogatni, valamikor 10-15-ször elesel, hát ott föl kell állítani a motor. Tehát nem szólhatsz másnak, hogy jöjjön valaki, állítsa már föl.
1: És azt is mondtad, hogy akár süt, akár esik, a hó kivételével te minden nap mész alá.
2: Igen, elsőben is ugyanúgy gyakorlok. Szabadtéri világbajnokság. Ott ugyanúgy, ha szakad az eső, akkor is megy a verseny.
1: Vizes pályára más
2: gumit. Igen, más gumit. Nyilván akkor peked van, hogyha száraz gumival indulsz, és közben beesik az eső, az egy nehéz helyzet, de hát
1: ilyen
2: ez van.
1: Mit lehet csinálni? Be kell fejezni, vagy
2: be kell fejezni a verseny.
1: Nem mehetsz ki, mint a Forma 1-ben? Kerékcserére?
2: Csak defekt esetén szakíthatod meg a verseny.
1: Melyik volt a legkeményebb, vagy legemlékezetesebb éles helyzet?
2: Hát sok sérülés volt, azért ezt tudnám elég sokáig sorolni, ami azért elég sokáig elhúzódott, az a gerincs sérülésem volt, meg volt egy szilánkos felkartörésem.
1: Remélem használod a bemert.
2: Én használom.
1: Kell is, mert segít ilyenkor. Tehát térjünk vissza a cikis helyzetekre.
2: A sérülések azért eléggé el tudnak húzódni.
1: Volt, hogy elestével elvágott?
2: Persze, volt Görögországban egy bemutatón, nem tudtam időben leszállni, és volt egy ajtó. Oda gyakorlatilag beszorultam létrástól együtt, mert nem tudtam időben leszállni. Bemutató közben is nagyon sok esés van, vagy rád esik a motor, és...
1: De akkor segítek levenni.
2: Már volt több ilyen,
1: de
2: hogy...
1: az nem kellemes.
2: Hogy rám esett a motor, és nem tudtam alól a kimászt. 200 kilós motort azért nem úgy vagy rúgsz magadról, mint egy biciklit. Elég sok ilyen van az edzésen. Meg kell próbálni elég óvatosnak lenni, de sokszor bevállalósnak is kell lenni ahhoz, hogy te össze tudjál hozni egy olyan trükköt, amit te a fejedbe kigondoltál.
1: Hát remélem, hogy nagyon sokat látunk így a versenypályán. Azt mondtad, hogy kb. 50-es korodig akart folytatni, aztán meglátjuk, mi lesz. Addig is sok szponzort kívánok neked. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
4: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n. A legjobb zenék, ez volt a Linkin Park és az Up From The Bottom itt a 91.2 Rádió Moston. 3.4.12 van, én Horváth Szabi vagyok, és Zoli a Pizza 67-ből is jelezte, hogy hallgatnak bennünket, bár most nem a Pizza 67-ben, hanem a Hambuci büfében, ahol Andit köszöntik fel születésnapi alkalmából, méghozzá egy szép kerekszámú születésnap kapcsán. Hát Andi, boldog születésnapot kívánunk neked mi is csatlakozunk tehát a jó kívánságokhoz, és a folytatásban akkor nektek szól a következő felvétel itt a Rádió Moston, jön a Train és a Hey Soul Sister a folytatásban.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Hírek most!
1: Emléktáblát állítanak Fésűs Éva és Szabados János tiszteletére. Áthatták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripoll-Rónai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvárért elismerést idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Jogerőssé vált a 2026-os országgyűlési választás végeredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredmény ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet. A hivatalos végeredmény szerint a Tisza párt 141 mandátummal szerzett 2/3 többséget a 199 fős országgyűlésben, míg a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kapott. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg, és egyre súlyosabb az aszályhelyzet. A Hungaromet elemzése alapján sok helyen alig esett csapadék az elmúlt hetekben, a talaj több rétege is kiszáradt és jelentős nedvesség hiány alakult ki. A csapadék hiány már a szántóföldi növényeknél is gondot okoz, és termés kiesést is előrevetít. A száraz időjárás miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében tűzgyújtási tilalom van már. Ejtőernyővel ugrott le egy külföldi férfi keddeste Budapesten a MOL toronyról. A biztonsági szolgálat értesítette a hatóságokat, akik a helyszínen őrizetbe vették a férfit. A MOL tájékoztatása szerint sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Mivel a férfi engedély nélkül hajtotta végre az ugrást, a rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben. 15-25%-ra emeli Amerika az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra kivetett vámot. Donald Trump elnök közlése szerint az intézkedés oka, hogy az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. A vám emelés nem vonatkozik azokra az európai autókra, amelyeket az Egyesült Államokban gyártanak. Az intézkedés a kontinens országai közül Magyarországot, Szlovákiát és Svédországot érinti a legnagyobb mértékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is csak elvétve zavarhatják felhők a napsütést, a szél azonban olykor megélénkülhet. A hőmérséklet 23 fok környékén tetőzik, és este is 17-18 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Horváth Szabi.
2: Pár perccel múlt el déli 12 óra, jó étvágyat kívánok a szombati ebédhez, itt a Rádió Moston pedig indul a Siesta óra, mindjárt Geszti Péter és Péter Fibori újdonsága érkezik a Csak te meg én, előtte pedig Miley Cyrus dalával indul a mai Siesta óra, ez az End of the World című sláger, ezzel kívánok nektek szép napot, töltsük együtt ezt az órát is.

0: Ez volt az Oeker és Judy J közös Best Friends itt a 91.2 Rádió Moston, és ajánlom figyelmetekbe a május 8. kis Kik rendezvényt, ami az Impostor szindróma, Tudom mit csinálsz, mégis kételkedsz magadban című előadás, a tartalomból pedig, hogy miért érzi magát a legtöbb tapasztalt vállalkozó titokban kezdőnek, miért értékeli le az agyad automatikusan a sikereidet, és hogyan különbözteted meg az egészséges kritikát a romboló kételkedéstől. Többek között ezekre a kérdésekre is választ találhattok a Skik előadásán, melynek előadója Szabó Gábor kommunikációs tréner lesz majd. Május 8-án 10 és 11.30-kor a Skik székházban az Anna utca 6-os szám alatt. Itt a Rádió Moston pedig a Well Hello dalával megyünk tovább a Siesto órában, ez az Éjfél Tájt.
1: Szia.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: A pillanat a tiéd.
0: Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Szó hozta az About Them Time című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re, egy perccel vagyunk 3:41 előtt. Celine Dion érkezik a folytatásban az I'm Alive-val, illetve a Simple Plan csapat is beköszön hozzánk a Nothing's Changes című dallal. 13 órakor pedig a legfrissebb híreket, információkat Cserhalmi Krisztián kollégám hozza majd, utána pedig a zenék hódítanak teret itt a Rádió Moston napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt bekapcsoljuk tehát a zenegépet. Reggel 7 órától mostanáig a mikrofonnál Horváth Szabit hallottátok, további szép napot és nagyon kellemes és vidám hétvégét kívánok nektek, használjátok ki a jó időt, töltsétek az időtök nagy részét a szabadban, hiszen ahogy mondtam, tehát az időjárás remekül alkalmas hozzá, csapadék nem várható, hétágra szóló napsütésre számít a hétvége további részében is. Én pedig legközelebb kedden 10 órakor jövök majd a mikrofon mögé, addig a legjobbakat kívánom nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 16 milliárd forinttal módosított a Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret, és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Desoda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Szezonnyitó motoros tréninget szervez jövő hétvégére a rendőrség a Kaposvár arénához. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. Három kerékpáros túrával lehet hangolódni a Tour d'Hongrie kaposvári rajtjára a jövő hétvégén. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy bukósisak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, még a május 15-i kaposvári rajt előtt. Országszerte fokozatosan indul a strandszezon, de a legtöbb fürdő május 2. felétől, illetve június elejétől nyit teljes kapacitással. Az MTI összesítése szerint több helyen már a mostani hosszú hétvégén megkezdődik a szezon. Somogyban a legtöbb strand június elején nyit. Kaposváron a Virágfürdő strand része június közepétől várja a vendégeket. Országos EPER ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok elsősorban az útmenti árusokra, ideiglenes értékesítő helyekre, valamint a nagy és kis kereskedelmi forgalmazókra is kiterjed. A hatóság a gyümölcs minőségét, frissességét, jelölését és nyomon követhetőségét ellenőrzi. A lépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják, amikor minden tizedik ellenőrzött tételnél találtak problémát. 5000 katonát vont ki Németországból az Egyesült Államok. A döntés a Pentagon felülvizsgálata alapján született. A csapatkivonást fél egy éven belül hajtják végre. Németországban 36000 amerikai katona állomásodik, ez a mostani döntés után 31000-re csökken. A bejelentés szerint több európai ország esetében is hasonlóképp felülvizsgálhatják az amerikai katonák állomásozását politikai és katonai együttműködési viták miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is csak elvétve zavarhatják felhők a napsütést, a szél azonban olykor megélénkülhet. A hőmérséklet 23 fok környékén tetőzik, és este is 17-18 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Biztosan sokan olvastatok már a kosztarikai golyókról, melyek legkisebbjei néhány centiméteresek, a legnagyobbak átmérője pedig több mint 2 méter.
2: Na, azt már nehéz lehetett kicsiszolni.
1: Bizonyám, a súlya akár 15 tonna is lehetett ezeknek a 2 méteres golyóknak. Valamikor időszámítás szerint 500 és 1500 között készültek, összesen 300 darab van belőlük, gyerekek, és a durva az, hogy mindegyik tökéletes faragvány.
2: És jól a szimmetria szempontjából is tökéletes.
1: 100%-osan, igen. Egyes teóriák szerint státuszszimbólumok voltak, hát, hogy kinek nagyobb a golyója. Mások szerint...
2: Hadd nézem.
1: Megmutatnám, cégvezető lehetnék. Na, gyerekek, minden esetre az UNESCO 2014-ben a világ örökség részévé nyilvánította őket.
2: Akkor nekünk is van még remény.
1: Múlt héten engem is hívtak.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
2: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
1: Anyáknapi virágkavalkád és orchidea vásár a Hélia kertészetben. Kertészetünk csordultig tele színpompás dísznövényekkel és különlegességekkel. Hétfőtől vasárnapig várunk 8-tól este 6 óráig a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth-díjas írónő egykori Ripper-Rónai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Emelkedik a kaposvári tekergő közbringa rendszer használati díja. Erről a csütörtöki városi közgyülésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd ezt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megjegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Szezonnyitó motoros tréninget szervez jövő hétvégére a rendőrség a Kaposvár arénához. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. Hazai pályán folytatja hétfőn a bajnoki döntőt a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Csökkent a nyaralók iránti kereslet a koronavírus járvány alatti rekordévhez képest. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint a Balatonnál 5 év alatt közel 60%-kal esett vissza az érdeklődés, míg a Velencei tónál és a Tisza tónál mérsékeltebb volt a csökkenés. A szakértők szerint a gyengébb kereslet lassította az árak emelkedését, ugyanakkor a Balaton továbbra is a legértékesebb hazai nyaralópiac maradt. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg, és egyre súlyosabb az aszályhelyzet. A Hungarmet elemzése alapján sok helyen alig esett csapadék az elmúlt hetekben, a talaj több rétege is kiszáradt és jelentős nedvesség hiány alakult ki. A csapadék hiány már a szántóföldi növényeknél is gondot okoz, és termés kiesést is előrevetít. A száraz időjárás miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében tűzgyújtási tilalom van már.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután hátralévő felében is csak elvétve zavarhatják felhők a napsütést, a szél azonban olykor élénk lehet. A hőmérséklet 23 fok környékén alakul késő délután is, este pedig 17-18 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 16 milliárd forinttal módosította Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Desoda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Három kerékpáros túrával lehet hangolódni a Tour d'Hongrie kaposvári rajtjára a jövő hétvégén. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy bukósisak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, míg a május 15-i kaposvári rajt előtt. A KSI ellen aratott győzelmet idegenben a Kaposvári Vízilabda Klub pénteken. A KVK az alsóházi rájátszás 9. fordulójában egy fordulatos kiélezett találkozón 20-18-ra nyert. A kaposváriaknál Gaszt Roland és Vindis Ferenc egyaránt 4 gólig jutott, Berta József pedig 3 találatot szerzett. A kaposvári pólósok a 11. helyen állnak a bajnokságban, az alsóházi rájátszásban 9-ből 6 meccsüket nyerték meg. A KVK a következő fordulóban jövő szombaton a 9. Debrecent fogadja. Megkezdődik hétfőn a szúnyogírtás a Balatonnál biológiai földi gyérítéssel. Az első megelőző beavatkozás főként a dél-balatoni településeket érinti, köztük Fonyódot, Balatonboglárt, Balatonlellét és Siófokot. A szakemberek szerint a gyorsan felmelegedő sekélyvízben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő kezelések időpontját az időjárás határozza meg. 15-25%-ra emeli Amerika az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra kivetett vámot. Donald Trump elnök közlése szerint az intézkedés oka, hogy az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. A vám emelés nem vonatkozik azokra az európai autókra, amelyeket az Egyesült Államokban gyártanak. Az intézkedés a kontinens országai közül Magyarországot, Szlovákiát és Svédországot érinti a legnagyobb mértékben.
0: Időjárás jelentés.
1: A délután hátralévő felében is csak elvétve zavarhatják felhők a napsütést, a szél azonban olykor élénk lehet. A hőmérséklet 23 fok környékén alakul késő délután is, este pedig 17-18 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Let's go get 'em.

0: Reklám.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedésekhez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 16 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Szezonnyitó motoros tréninget szervez jövő hétvégére a rendőrség a Kaposvár arénához. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. 3 kerékpáros túrával lehet hangolódni a Tour d'Hongrie kaposvári rajtjára a jövő hétvégén. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy bukósisak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, míg a május 15-i kaposvári rajt előtt. Hazai pályán folytatja hétfőn a bajnoki döntőt a finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a finó összesítésben 1-0-ra vezet. A finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Jogerőssé vált a 2026-os országgyűlési választás végeredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredmény ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet. A hivatalos végeredmény szerint a Tisza párt 141 mandátummal szerzett 2/3 többséget a 199 fős országgyűlésben, míg a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kapott. Csökkent a nyaralók iránti kereslet a koronavírus járvány alatti rekordévhez képest. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint a Balatonnál 5 év alatt közel 60%-kal esett vissza az érdeklődés, míg a Velencei tónál és a Tisza tónál mérsékeltebb volt a csökkenés. A szakértők szerint a gyengébb kereslet lassította az árak emelkedését, ugyanakkor a Balaton továbbra is a legértékesebb hazai nyaralópiac maradt.
0: Időjárás jelentés.
2: A délután hátralévő felében is csak elvétve zavarhatják felhők a napsütést, a szél azonban olykor élénk lehet. A hőmérséklet 23 fok környékén alakul késő délután is, este pedig 17-18 fok lesz. Vasárnap is hasonló időben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Zenemaraton itt, most. Rádió Most.
1: Sziasztok, Murjanikő vagyok a Sugárlovból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot.
2: Hazud.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
2: Autóüveg Pilkington.
3: Tavaszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj május 2-a és 9-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha május 9-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
4: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! 17 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Több mint 16 milliárd forinttal módosította Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Desoda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Szezonnyitó motoros tréninget szervez jövő hétvégére a rendőrség a Kaposvár arénához. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedésbiztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. Hazai pályán folytatja hétfőn a bajnoki döntőt a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Jogerőssé vált a 2026-os országgyűlési választás végeredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredmény ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet. A hivatalos végeredmény szerint a Tisza párt 141 mandátummal szerzett 2/3 többséget a 199 fős országgyűlésben, míg a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kapott. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg, és egyre súlyosabb az aszályhelyzet. A Hungaromet elemzés alapján sok helyen alig esett csapadék az elmúlt hetekben, a talaj több rétege is kiszáradt és jelentős nedvesség hiány alakult ki. A csapadék hiány már a szántóföldi növényeknél is gondot okoz, és termés kiesést is előrevetít. A száraz időjárás miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében tűzgyújtási tilalom van már. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A döntés a Pentagon felülvizsgálata alapján született. A csapatkivonást fél egy éven belül hajtják végre. Németországban 36 ezer amerikai katona állomásodik, ez a mostani döntés után 31 ezerre csökken. A bejelentés szerint több európai ország esetében is hasonlóképp felülvizsgálhatják az amerikai katonák állomásozását politikai és katonai együttműködési viták miatt.
0: Időjárás jelentés.
5: Este általában derült lesz az ég, a hőmérséklet pedig 17-18 fok környékén alakul, és hajnalban is 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra!

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: A Jerry MacDonald paleontológus által talált nyomok. Nem tudom, hallottatok-e már róla? Az 1987-ben felfedezett nyomok a Pern időszakból származnak.
2: Nem is hallottam, hogy volt egy időszak.
1: Nagyjából 280 millió évesek.
2: Csak.
1: Még a dínók előttről származnak. És ezek között a nyomok között vannak hüllők, vannak kétéltűek és rovarok nyomai, illetve egy emberi lábnyom.
2: Hoppá.
1: Hát az hogy?
2: Hát akkor még nem is volt emberiség.
1: Hát ez az.
2: Akkor ez kintről jött.
1: A tudományos vizsgálatok szerint azonban a kérdéses nyomok természetes erózió vagy más állatok nyomai.
2: Ez már csak megmagyarázzák a dolgokat. Szerintem szándékosan üzentek nekünk. Én tudom, hogy bennünket mesterségesen telepítettek. Téged biztos.
1: Minek nekem ellenség?
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. május 2-a, szombat, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Idén is népszerű volt a Városligeti majálés. Majálési rendezvénnyel várták a családokat május 1-én pénteken a Városligetben. A programok délelőtt 10 órakor kezdődtek a Kulturált Közlekedésért Alapítvány interaktív játékos foglalkozásaival. A zenés-táncos műsorok 14 órától indultak, és szabadtéri vendéglátás, kézműves vásár, valamint lánc és körhintával is várták a kilátogatókat. A Városligeti majálisról fotógalériát tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. Tolni kell az elektromos rollert a sétáló utcán. Május 1-től kitiltották az elektromos rollereket Kaposvár sétáló övezeteiből. Az érintett területeken a rollereseknek le kell szállniuk és csak tolva haladhatnak. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában azt mondta, hogy a döntést a gyalogosok biztonsága, a lakossági panaszok és a megnövekedett baleset veszély indokolta. A polgármester hozzátette, hogy a türelmi idő lejárta után azokra, akik nem tartják be a szabályt, bírságot szabnak ki. Keresik a megoldást a varjú helyzetre. Egyre több helyen keserítik meg a város lakóinak életét a vetési varjak. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a tudatos együttélést tartja a leginkább járható útnak, de a polgármester ezt a választ nem tartotta elfogadhatónak. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Kaposvár az itt élőké, ezért megbízást adtak a Madártani Egyesületnek, hogy dolgozzanak ki olyan módszereket, amelyekkel a költési időszakban távol tarthatók a varjak a várostól. Szita Károlyt hallják.
2: Ez a város elsősorban a kaposváriak. Én magam állatvédő vagyok. Egy, levadászni nem lehet a vetési varjakat. Kaptam már ilyen javaslatokat is. Ezt nem javaslom senkinek, hogy erre biztosson bennünket. Ezt nem fogjuk megtenni. Nem csupán azért, mert védett állat. De akkor mi a megoldás? Kérdezem tőlük. Tehát erre mondták azt a választ, hogy csak tudatos együttéléssel oldhatjuk meg ezt a problémát. Ezt nem tudom elfogadni. Ez a város az itt élőké. Nekünk az a feladatunk, hogy az itt élők nyugalmát biztosítsuk. Minden áron tegyünk meg mindent annak érdekében. Ezért most egy megbízást adunk a Magyar Madártani Egyesületnek, az, hogy kutasson, dolgozzon ki nekünk egy olyan módszert, amellyel megmondja, hogy mi az, amit tehetünk annak érdekében, hogy a varjakat a költözési szezonban, mert akkor vannak csak benne a városba, kitiltsuk. És kerüljön bármibe, mi ezt meg fogjuk csinálni.
1: Emléktáblát kap Fésűs Éva és Szabados János. Emléktáblával fog tisztelegni a város két elismert kaposvári művész munkássága előtt. A közgyűlés döntése alapján Fésűs Éva Kossuth-díjas írónő egykori Ripper-Ronay utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el idén emléktáblát. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi-díjas festőművész, akinek a gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Plusz forrásokból jut béremelésekre és iskolai felújításokra. A közgyűlés Kaposvár idei költségvetését több mint 16 milliárd forinttal módosította. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik a közférában dolgozók bére, bővül az útfelújítási keret és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Deseda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az ókos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Fél óra közbringázás továbbra is ingyenes lesz, de utána 500 forintot kell fizetni. A nyártól a kaposvári közbringarendszer használati díja emelkedni fog. Erről a csütörtöki városi közgyűlésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd azt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Elismerést kaptak a Virágos erkélyek, házak és vállalatok. Csütörtökön átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést. Idén a Cserende Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Biciklitúrákkal hangolnak a Tour de Hongrie-ra. A Tour de Hongrie kaposvári rajtjára a jövő héten három kerékpáros túrával lehet hangolódni. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy a bukós isak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, még a május 15-i kaposvári rajt előtt. Felkészítik a motorosokat a nyári szezonra. A rendőrség a jövő hétvégére a Kaposvár arénához szezonnyitó motoros tréninget szervez. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. A krónika végén pedig két sporthír. Majálisi KVK siker. A Kaposvári Vízilabda Klub pénteken a Kási ellen aratott győzelmet idegenben. A KVK az alsóházi rájátszás 9. fordulójában egy fordulatos kiélezett találkozón 20-18-ra nyert. A kaposváriak közül Gaszt Roland és Vindis Ferenc egyaránt 4 gólig jutott, Berta József pedig 3-szor volt eredményes. A kaposvári pólósokat 11. helyen állnak a bajnokságban, az alsóházi rájátszásban 9-ből 6 meccsüket megnyerték. A KVK a következő fordulóban jövő szombaton a 9. Debrecent fogadja. Hazai pályán folytatja a döntőt a Finó. A Finó Kaposvár férfi röplabda csapat hétfőn hazai pályán folytatja a bajnoki döntőt. A Finó a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában derült lesz az ég, a hőmérséklet pedig 17-18 fok környékén alakul, és hajnalban is 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse

pillanat a tiéd. Rádió Most.

Igazi zenedömping most a 91.2-n. Zenemaraton.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Emelkedik a kaposvári tekergő közbringa rendszer használati díja. Erről a csütörtöki városi közgyülésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd ezt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyülés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripper-Rónai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Jogerőssé vált a 2026-os országgyűlési választás végeredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredmény ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet. A hivatalos végeredmény szerint a Tisza párt 141 mandátummal szerzett 2/3 többséget a 199 fős országgyűlésben, míg a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kapott. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg, és egyre súlyosabb az aszályhelyzet. A Hungaromet elemzés alapján sok helyen alig esett csapadék az elmúlt hetekben, a talaj több rétege is kiszáradt és jelentős nedvességhiány alakult ki. A csapadék hiány már a szántóföldi növényeknél is gondot okoz, és termés kiesést is előrevetít. A száraz időjárás miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tűzgyújtási tilalom van már. Csökkent a nyaralók iránti kereslet a koronavírus járvány alatti rekordévhez képest. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint a Balatonnál 5 év alatt közel 60%-kal esett vissza az érdeklődés, míg a Velencei tónál és a Tisza tónál mérsékeltebb volt a csökkenés. A szakértők szerint a gyengébb kereslet lassította az árak emelkedését, ugyanakkor a Balaton továbbra is a legértékesebb hazai nyaralópiac maradt. 5000 katonát vont ki Németországból az Egyesült Államok. A döntés a Pentagon felülvizsgálata alapján született. A csapatkivonást fél egy éven belül hajtják végre. Németországban 36000 amerikai katona állomásodik, ez a mostani döntés után 31000-re csökken. A bejelentés szerint több európai ország esetében is hasonlóképp felülvizsgálhatják az amerikai katonák állomásozását politikai és katonai együttműködési viták miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában derült lesz az ég, a hőmérséklet pedig 17-18 fok környékén alakul, és hajnalban is 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cseralmi Krisztiántól hallják. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripper-Runai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Megkezdődik hétfőn a szúnyogírtás a Balatonnál biológiai földi gyérítéssel. Az első megelőző beavatkozás főként a dél-balatoni településeket érinti, köztük Fonyódot, Balatonboglárt, Balatonlellét és Siófokot. A szakemberek szerint a gyorsan felmelegedő sekélyvízben már megjelentek a szúnyoglárvák. A következő kezelések időpontját az időjárás határozza meg. Országos EPER ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok elsősorban az útmenti árusokra, ideiglenes értékesítő helyekre, valamint a nagy és kis kereskedelmi forgalmazókra is kiterjed. A hatóság a gyümölcs minőségét, frissességét, jelölését és nyomon követhetőségét ellenőrzi. A lépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják, amikor minden tizedik ellenőrzött ételnél találtak problémát. Ejtőernyővel ugrott le egy külföldi férfi kedd este Budapesten a MOL toronyról. A biztonsági szolgálat értesítette a hatóságokat, akik a helyszínen őrizetbe vették a férfit. A MOL tájékoztatása szerint sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Mivel a férfi engedély nélkül hajtotta végre az ugrást, a rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben. 15-25%-ra emeli Amerika az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra kivetett vámot. Donald Trump elnök közlése szerint az intézkedés oka, hogy az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. A vám emelés nem vonatkozik azokra az európai autókra, amelyeket az Egyesült Államokban gyártanak. Az intézkedés a kontinens országai közül Magyarországot, Szlovákiát és Svédországot érinti a legnagyobb mértékben.
0: Időjárás jelentés.
2: Este általában derült lesz az ég, a hőmérséklet pedig 17-18 fok környékén alakul, és hajnalban is 9 fok lesz a legalacsonyabb érték. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Van vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Idén is népszerű volt a Városligeti majális. Majálisi rendezvénnyel várták a családokat május 1-én pénteken a Városligetben. A programok délelőtt 10 órakor kezdődtek a Kulturált Közlekedésért Alapítvány interaktív játékos foglalkozásaival. A zenés-táncos műsorok 14 órától indultak, és szabadtéri vendéglátás, kézműves vásár, valamint lánc és körhintával is várták a kilátogatókat. A Városligeti majálisról fotógalériát tekinthetnek meg a kaposvármost.hu oldalon. Tolni kell az elektromos rollert a sétáló utcán. Május 1-től kitiltották az elektromos rollereket Kaposvár sétáló övezeteiből. Az érintett területeken a rollereseknek le kell szállniuk és csak tolva haladhatnak. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában azt mondta, hogy a döntést a gyalogosok biztonsága, a lakossági panaszok és a megnövekedett baleset veszély indokolta. A polgármester hozzátette, hogy a türelmi idő lejárta után azokra, akik nem tartják be a szabályt, bírságot szabnak ki. Keresik a megoldást a varjú helyzetre. Egyre több helyen keserítik meg a város lakóinak életét a vetési varjak. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a tudatos együttélést tartja a leginkább járható útnak, de a polgármester ezt a választ nem tartotta elfogadhatónak. A városvezető úgy fogalmazott, hogy Kaposvár az itt élőké, ezért megbízást adtak a Madártani Egyesületnek, hogy dolgozzanak ki olyan módszereket, amelyekkel a költési időszakban távol tarthatók a varjak a várostól. Szita Károlyt hallják.
2: Ez a város elsősorban a kaposváriak. Én magam állatvédő vagyok. Egy. Levadászni nem lehet a vetési varjakat. Kaptam már ilyen javaslatokat is, ezt nem javaslom senkinek, hogy erre biztosson bennünket, ezt nem fogjuk megtenni, nem csupán azért, mert védett állat, de akkor mi a megoldás? Kérdezem tőlük, tehát erre mondták azt a választ, hogy csak tudatos együttéléssel oldhatjuk meg ezt a problémát. Ezt nem tudom elfogadni. Ez a város az itt élőké. Nekünk az a feladatunk, hogy az itt élők nyugalmát biztosítsuk. Minden áron tegyünk meg mindent annak érdekében. Ezért most egy megbízást adunk a Magyar Madártani Egyesületnek, az, hogy kutasson, dolgozzon ki nekünk egy olyan módszer, amellyel megmondja, hogy mi az, amit tehetünk annak érdekében, hogy a varjakat a költözési szezonban, mert akkor vannak csak benne a városba, kitiltsuk. És kerüljön bármibe, mi ezt meg fogjuk csinálni.
1: Elismerést kaptak a Virágos erkélyek, házak és vállalatok. Csütörtökön átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat, a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserende Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Fél óra közbringázás továbbra is ingyenes lesz, de utána 500 forintot kell fizetni. A nyártól a kaposvári közbringarendszer használati díja emelkedni fog. Erről a csütörtöki városi közgyűlésen döntöttek. Az ülésen elhangzott, hogy bár a cél továbbra is a környezettudatos közlekedés népszerűsítése, a fenntartási költségek emelkedése miatt június 1-től változnak a díjak. Az első fél óra továbbra is ingyenes marad, majd azt követően minden megkezdett fél óra díja az eddigi 350 forintról 500 forintra emelkedik. Az ülésen azt is megegyezték, hogy ez az összeg még így is a hasonló vidéki rendszerek árai alatt marad. Emléktáblát kap Fésűs Éva és Szabados János. Emléktáblával fog tisztelegni a város két elismert kaposvári művész munkássága előtt. A közgyűlés döntése alapján Fésűs Éva Kossuth-díjas írónő egykori Ripper-Ronay utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el idén emléktáblát. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek a gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Plusz forrásokból jut béremelésekre és iskolai felújításokra. A közgyűlés Kaposvár idei költségvetését több mint 16 milliárd forinttal módosította. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik a közférában dolgozók bére, bővül az útfelújítási keret, és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. forrást biztosítanak a Desel a vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Felkészítik a motorosokat a nyári szezonra. A rendőrség a jövő hétvégére a Kaposvár Arénához szezonnyitó motoros tréninget szervez. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és jármű bemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. Biciklitúrákkal hangolnak a Tour de Hongrie-ra. A Tour de Hongrie kaposvári rajtjára a jövő héten 3 kerékpáros túrával lehet hangolódni. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár Arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy a bukósisak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, még a május 15-i kaposvári rajt előtt. Majálisi KVK siker. A Kaposvári Vízilabda Klub pénteken a Kási ellen aratott győzelmet idegenben. A KVK az alsóházi rájátszás 9. fordulójában egy fordulatos kiélezett találkozón 20-18-ra nyert. A kaposváriak közül Gaszt Roland és Vindis Ferenc egyaránt 4 gólig jutott, Berta József pedig 3-szor volt eredményes. A kaposvári pólósokat 11. helyen állnak a bajnokságban, az alsóházi rájátszásban 9-ből 6 meccsüket megnyerték. A KVK a következő fordulóban jövő szombaton a 9. Debrecent fogadja. Hazai pályán folytatja a döntőt a Finó. A Finó Kaposvár férfi röplabda csapat hétfőn hazai pályán folytatja a bajnoki döntőt. A Finó a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár Arénában.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. 1 óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Jé.

91.2 Rádió Most. Your bite, your kiss is unknown to men.

leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában, csak a Rádió Mostan. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that?

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Átadták a Virágos Kaposvár pályázat idei díjait csütörtökön. A több mint 20 éves kezdeményezésben magánszemélyek, intézmények és cégek környezetszépítő tevékenységét jutalmazzák. Szita Károly polgármester a díjátadón köszöntőiben megjegyezte, hogy Kaposvár rendezett arculata elképzelhetetlen a helyiek munkája nélkül. A legfőbb díjat a Virágos Kaposvár ért elismerést, idén a Cserenda Hungary ZRT kapta, amely a város több pontján is aktívan hozzájárult a zöld területek kialakításához és gondozásához. Szezonnyitó motoros tréninget szervez jövő hétvégére a rendőrség a Kaposvár arénához. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. Csökkent a nyaralók iránti kereslet a koronavírus járvány alatti rekordévhez képest. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint a Balatonnál 5 év alatt közel 60%-kal esett vissza az érdeklődés, míg a Velencei tónál és a Tisza tónál mérsékeltebb volt a csökkenés. A szakértők szerint a gyengébb kereslet lassította az árak emelkedését, ugyanakkor a Balaton továbbra is a legértékesebb hazai nyaralópiac maradt. Magyar vállalat vezetésével indulhat új európai holdkutatási program. Az Európai űrügynökség a Remred Technológia Fejlesztő ZRT-t kérte fel arra, hogy irányítsa a Moonrad nevű kutatási projektet. A cél egy 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. A küldetés kommunikációs, navigációs és sugárzás figyelő feladatokat is ellátna. A projekt tudományos hátterét a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont biztosítja. Országszerte fokozatosan indul a strandszezon, de a legtöbb fürdő május második felétől, illetve június elejétől nyit teljes kapacitással. Az MTI összesítése szerint több helyen már a mostani hosszú hétvégén megkezdődik a szezon. Somogyban a legtöbb strand június elején nyit, Kaposváron a Virágfürdő strand része június közepétől várja a vendégeket. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken. A Hungaromet tájékoztatása szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírtason -5,3 Celsius fokot mértek, ami új napi rekord a május elsejei dátumot tekintve. A korábbi 82 évvel ezelőtti minimumot a szintén Borsod megyei Fügödön regisztrálták 1944-ben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Csajozós figyelmi.
3: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Rohis Ádám Trió.
2: Hallgassátok ti is a rádió most.
1: De most...

0: Hírek most! Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Szezonnyitó motoros tréninget szervez jövő hétvégére a rendőrség a Kaposvár arénához. Az ingyenes programon legfeljebb 80 motoros vehet részt saját járművel, képzett oktatók segítségével. A korlátozott helyek miatt a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A rendezvényen emellett egész nap interaktív közlekedés biztonsági programok, szimulátorok, vetélkedők és járműbemutatók is várják az érdeklődőket. A rendőrségi motoros tréning jövő szombaton lesz. Három kerékpáros túrával lehet hangolódni a Tour d'Hongrie kaposvári rajtjára a jövő hétvégén. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy bukósisak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, míg a május 15-i kaposvári rajt előtt. Ejtőernyővel ugrott le egy külföldi férfi keddeste Budapesten a MOL toronyról. A biztonsági szolgálat értesítette a hatóságokat, akik a helyszínen őrizetbe vették a férfit. A MOL tájékoztatása szerint sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. Mivel a férfi engedély nélkül hajtotta végre az ugrást, a rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben. 5000 katonát vont ki Németországból az Egyesült Államok. A döntés a Pentagon felülvizsgálata alapján született. A csapatkivonást fél egy éven belül hajtják végre. Németországban 36000 amerikai katona állomásodik, ez a mostani döntés után 31000-re csökken. A bejelentés szerint több európai ország esetében is hasonlóképp felülvizsgálhatják az amerikai katonák állomásozását politikai és katonai együttműködési viták miatt.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91.2 Rádió mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Csepreg Éva vagyok, a Neotomból. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Jeremy Krisztiántól hallják. Két elismert kaposvári művész munkássága előtt is emléktáblával fog tisztelegni a város. A közgyűlés döntés alapján Fésűs Éva Kossuth díjas írónő egykori Ripper-Rónai utcai otthonánál születésének 100. évfordulója alkalmából helyeznek el emléktáblát idén. Szintén emléktáblát kap Szabados János Munkácsi díjas festőművész, akinek gyermekévei helyszínén a Kossuth tér 4 szám alatt állítanak emléket. Hazai pályán folytatja hétfőn a bajnoki döntőt a Finó Kaposvár. A férfi röplabda csapat a fináli első meccsén szerdán idegenben legyőzte a MÁV előrét 3-0-ra, és ezzel elvette a címvédő székesfehérváriak pálya előnyét. A döntőben 3 győzelemig tart a párharc, és a Finó összesítésben 1-0-ra vezet. A Finó Kaposvár MÁV előre döntő második meccse hétfőn 18 órakor kezdődik majd a Kaposvár arénában. Jogerőssé vált a 2026-os országgyűlési választás végeredménye, miután a kúria pénteken elutasította az országos listás eredmény ellen benyújtott 2 jogorvoslati kérelmet. A hivatalos végeredmény szerint a Tisza párt 141 mandátummal szerzett 2/3 többséget a 199 fős országgyűlésben, míg a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kapott. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg, és egyre súlyosabb az aszályhelyzet. A Hungaromet elemzés alapján sok helyen alig esett csapadék az elmúlt hetekben, a talaj több rétege is kiszáradt és jelentős nedvesség hiány alakult ki. A csapadék hiány már a szántóföldi növényeknél is gondot okoz, és termés kiesést is előrevetít. A száraz időjárás miatt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében tűzgyújtási tilalom van már.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Cserep, csere, hashtag semmi, nekem henek. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

0: 91.2 Rádió most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok őrült.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több mint 16 milliárd forinttal módosította a Kaposvár idei költségvetését a közgyűlés. A plusz forrásból béremelésekre, útfejlesztésekre és új beruházásokra is jut. Emelkedik több közszférában dolgozó bére, bővül az útfelújítási keret és megvalósulhat a Kemping utca korszerűsítése. Forrást biztosítanak a Deseda vízminőségének ellenőrzésére, iskolai felújításokra, valamint az okos zebrák és a közvilágítás fejlesztésére is. Három kerékpáros túrával lehet hangolódni a Tour d'Hongrie kaposvári rajtjára a jövő hétvégén. A Kaposvári Kerékpáros Egyesület és az Egészséges Kaposvár Iroda szervezésében országúti, családi és gyermektúrák indulnak a Kaposvár arénától jövő szombaton. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szervezők külön kiemelték, hogy bukósisak viselése kötelező lesz. A program célja, hogy a helyiek is bejárhassák a verseny útvonalának egy részét, míg a május 15-i kaposvári rajt előtt. Országos EPER ellenőrzést indított a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok elsősorban az útmenti árusokra, ideiglenes értékesítő helyekre, valamint a nagy és kis kereskedelmi forgalmazókra is kiterjed. A hatóság a gyümölcs minőségét, frissességét, jelölését és nyomon követhetőségét ellenőrzi. A lépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják, amikor minden tizedik ellenőrzött ételnél találtak problémát. 15-25%-ra emeli Amerika az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra kivetett vámot. Donald Trump elnök közlése szerint az intézkedés oka, hogy az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. A vám emelés nem vonatkozik azokra az európai autókra, amelyeket az Egyesült Államokban gyártanak. Az intézkedés a kontinens országai közül Magyarországot, Szlovákiát és Svédországot érinti a legnagyobb mértékben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 9 fok lesz. Vasárnap is sok napsütésben és 24 fokos csúcsértékben bízhatunk, a jövő hét elején pedig már nyárias időre számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Nekem kell a kép, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most. Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.